0: Három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának pózolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UTCU roma informális oktatás alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Gőzerővel készül az X-Faktor új évadára Gáspár Laci. A zenész elmondása szerint január óta nagyon komolyan odafigyel az edzésre és a táplálkozásra, és örül, hogy a forgatásra sikerült elérnie a kívánt formát. Mint mondta, a naponta 2-2,5 órás edzésnek mostanra meg is látszik az eredménye.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.
3: Ha, you know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand. Yeah.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának pózolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCU roma informális oktatás alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Gőzerővel készül az X-Faktor új évadára Gáspár Laci. A zenész elmondása szerint január óta nagyon komolyan odafigyel az edzésre és a táplálkozásra, és örül, hogy a forgatásra sikerült elérnie a kívánt formát. Mint mondta, a naponta 2-2,5 órás edzésnek mostanra meg is látszik az eredménye.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól. Látom.

0: idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel California. A 90-es évek. És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 18-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Salgótarjánban a múlt héthez hasonló ütemben folytatódik a Rákóczi út felújítása, közölte a város polgármestere közösségi oldalán. Krejcsi Bálint részletezte, szerda kivételével nagyobb útlezárásokra, terelésekre nem kell számítani. Május 20-án nagyszabású aszfaltmarást végez a kivitelező a rendőrkapitányság és a gépipari technikum közötti szakaszon, így nagyobb torlódásra kell felkészülniük az erre közlekedőknek. A polgármester videójában jelezte, Pünkösd után már újabb korlátozások várhatók Salgótarjánban, amelyek a parkolást is érintik. Ennek enyhítésére mintegy 50 ideiglenes parkolóhelyet alakítanak ki a munkálatok idején. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
3: Nagyságrendileg, ahol eddig folytak a munkálatok, ott továbbra is folytatódni fognak. Nagyobb útlezárásokra, nagyobb elterelésekre nem lehet számítani. Kivétel ez alól a szerdai nap, tervezetten szerdán lesz egy nagyobb mértékű aszfalt felmarás a rendőrkapitányságtól a gépipari technikumig. Itt azon a napon nagyobb torlódásra lehet számítani, de lényegi különbség nem lesz. Feladatunk viszont van bőven, hiszen Pünkösd után nagyobb lezárások várhatóak, és addigra, ahogy ígértük, kiépítünk parkolóhelyeket azokra az esetekre, ahol ugye megszűnnek ideiglenesen parkolási lehetőségek. Mintegy 50 férőhelyes parkolóhely kerül kialakításra, így azt remélem, hogy az autósok meg fogják tudni találni a megfelelő parkolóhelyet. Mi legalábbis teljes mértékben ezzel leszünk.
2: Jelentős tárgyi leletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus a Megafon érdeklődésére elmondta, a tárgyi emlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Szolnoki Tamást, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum régész főmuzeológusát hallják.
4: A kiállítás az nem lehet viszont teljes, hiszen enélkül, hogy lássuk a várat és környezetét, Saktimor fotói, illetve felvételei azok, amelyek kiegészítik itt az egész arculatot, és hát nagyon szépen tükrözi egyébként a városnak az elhelyezkedése, kialakítása, az őt körülvevő környezetet, különösen Salgót. Ha valaki 60 felől érkezik a városba, rögtön az első látvány ez a Salgóvár lesz, és hát ez az, ami meghatározza egyébként a várost is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez tényleg egy kicsit részletesebb, színesebb, nagyívűbb képjönyaggal érdemes megmutatni. Ugye a város és a vár kapcsolata az igen régre nyúlik vissza, de hogyha csak a 19-20. Századra gondolunk, számos archív fénykép felvétel is őrzi a várat, illetve környezetét, ezeket is érdemes megnézni.
2: A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita rádiunknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő, vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Hadi Ritát, a Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozó főszervezőjét hallják.
5: 53 éven kezdődött el valami olyan a Szentlélek műve alapján, ki próbált bennünket összehozni, hogy közösségben legyünk egymással és az Istennel, és hogy legyen egy ilyen lelki megújulás lehetősége a fiataloknak. Az akkori fiatalok, mint például az én szüleim, indították el a Nagymarosi Találkozót, és én pedig már beleszülettem, de nem 50 éve, de azért már közel 35 éve benne mozgok, élek és vagyok ennek a szervezésében. Van egy stáb, A stábunk pedig összejön, és imádkozik, előre gondolkodik, és ott közösen összetesszük. A kollektív bölcsesség hozza ki mindig a témának az aktualitása, akár a világegyházban, hogyha van valami, ami meghív bennünket, hogy mi is kapcsolódjunk be, de most például a fiatalabbak, a következő generáció, a 20 évesek hozták ezt a nagyon fontos dolgot, mert hogy a fiataloknak nagyon sokszor nincsen tapogató pontjuk, nincsen biztos helyzetük a világban.
2: Vác alsóvárosi részét érintő három problémára hívta fel a rendőrkapitány figyelmét a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen Ferjancsics László. A körzet képviselői elsőként a rádiútat, valamint a kettes főút művelődési központ és Diadal tér közötti szakaszát említette, ahol főleg hajnalban a teherautósofőrök figyelmen kívül hagyják a súlykorlátozásokat, és ezzel zavarják az ott élőket. Emellett a Csányi László körúti 10 emeletes panelházaknál, illetve a Damjanics utcán az autókban élő hajléktalanok helyzetét említette. Az általuk szétszórt szemét, valamint a parkolóhelyeket és közterületeket elfoglaló roncsautók komoly gondot okoznak az ott élőknek. A képviselő harmadik problémaként a Földvári Károly általános iskolát nevezte meg, ahol az autóval érkező szülők gyakran az utca két oldalán várakoznak. Emiatt reggel 7 és 8 óra között rendszeresen bedugul a környék. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Első helyezést ért el a Dunakeszi Városi Sportegyesület ZBK Campus szakosztályának versenyzője a Balkán Championship elnevezésű küzdősportviadalon. A szerb fővárosban megrendezett nemzetközi versenyen Kabina Benedek 4 mérkőzésen mind a 4-szer kényszerítéssel győzte le ellenfelét, megszerezve a Balkán bajnoki címet.
1: Időjárás.
2: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a Temetőnél és Salgótarjánban az Ötvözegyár úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyi van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

is meg is volt. Ha eljutok addig, hogy újnak élje meg a sokadik randit, vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudatol, vagy csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 18-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Salgótarjánban a múlt héthez hasonló ütemben folytatódik a Rákóczi út felújítása, közölte a várospolgármester a közösségi oldalán. Krejcsi Bálint részletezte, szerda kivételével nagyobb útlezárásokra, terelésekre nem kell számítani. Május 20-án nagyszabású aszfaltmarást végez a kivitelező a rendőrkapitányság és a gépipari technikum közötti szakaszon, így nagyobb torlódásra kell felkészülniük az erre közlekedőknek. A polgármester videójában jelezte, Pünkösd után már újabb korlátozások várhatók Salgótarjánban, amelyek a parkolást is érintik. Ennek enyhítésére mintegy 50 ideiglenes parkolóhelyet alakítanak ki a munkálatok idején. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
3: Nagyságrendileg, ahol eddig folytak a munkálatok, ott továbbra is folytatódni fognak. Nagyobb útlezárásokra, nagyobb elterelésekre nem lehet számítani. Kivétel ez alól a szerdai nap, tervezetten szerdán lesz egy nagyobb mértékű aszfalt felmarás a rendőrkapitányságtól a gépipari technikumig. Itt azon a napon nagyobb torlódásra lehet számítani, de lényegi különbség nem lesz. Feladatunk viszont van bőven, hiszen Pünkösd után nagyobb lezárások várhatóak, és addigra, ahogy ígértük, kiépítünk parkolóhelyeket azokra az esetekre, ahol ugye megszűnnek ideiglenesen parkolási lehetőségek. Mintegy 50 férőhelyes parkolóhely kerül kialakításra, így azt remélem, hogy az autósok meg fogják tudni találni a megfelelő parkolóhelyet. Mi legalábbis teljes mértékben ezzel leszünk.
2: Jelentős tárgyi leletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus a Megafon érdeklődésére elmondta, a tárgyi emlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Szolnoki Tamást, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum régész főmuzeológusát hallják.
4: A kiállítás az nem lehet viszont teljes, hiszen enélkül, hogy lássuk a várat és környezetét, Saktimor fotói, illetve felvételei azok, amelyek kiegészítik itt az egész arculatot, és hát nagyon szépen tükrözi egyébként a városnak az elhelyezkedése, kialakítása, az őt körülvevő környezetet, különösen Salgót. Ha valaki 60 felől érkezik a városba, rögtön az első látvány az a Salgóvár lesz, és hát ez az, ami meghatározza egyébként a várost is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez tényleg egy kicsit részletesebb, színesebb, nagyívűbb képanyaggal érdemes megmutatni. Ugye a város és a vár kapcsolata az igen régre nyúlik vissza, de hogyha csak a 19-20. Századra gondolunk, számos archív fénykép felvétel is őrzi a várat, illetve környezetét, ezeket is érdemes megnézni.
2: A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita rádiónknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő, vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Hadi Ritát, a Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozó főszervezőjét hallják.
5: 53 éve kezdődött el valami olyan a Szentlélek műve alapján, ki próbált bennünket összehozni, hogy közösségben legyünk egymással és az Istennel, és hogy legyen egy ilyen lelki megújulás lehetősége a fiataloknak. Az akkori fiatalok, mint például az én szüleim, indították el a Nagymarosi Találkozót, és én pedig már beleszülettem, de nem 50 éve, de azért már közel 35 éve benne mozgok, élek és vagyok ennek a szervezésében. Van egy stáb, a stábunk pedig összejön és imádkozik, előre gondolkodik, és ott közösen összetesszük. A kollektív bölcsesség hozza ki mindig a témának az aktualitása, akár a világegyházban, hogyha van valami, ami meghív bennünket, hogy mi is kapcsolódjunk be, de most például a fiatalabbak, a következő generáció, a 20 évesek hozták ezt a nagyon fontos dolgot, mert hogy a fiataloknak nagyon sokszor nincsen tapogató pontjuk, nincsen biztos helyzetük a világban.
2: Vác alsóvárosi részét érintő három problémára hívta fel a rendőrkapitány figyelmét a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen Ferjancsics László. A körzet képviselői elsőként a rádiútat, valamint a kettes főút művelődési központ és Diadal tér közötti szakaszát említette, ahol főleg hajnalban a teherautósofőrök figyelmen kívül hagyják a súlykorlátozásokat, és ezzel zavarják az ott élőket. Emellett a Csányi László körúti 10 emeletes panelházaknál, illetve a Damjanics utcán az autókban élő hajléktalanok helyzetét említette. Az általuk szétszórt szemét, valamint a parkolóhelyeket és közterületeket elfoglaló roncsautók komoly gondot okoznak az ott élőknek. A képviselő harmadik problémaként a Földvári Károly általános iskolát nevezte meg, ahol az autóval érkező szülők gyakran az utca két oldalán várakoznak. Emiatt reggel 7 és 8 óra között rendszeresen bedugul a környék. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Első helyezést ért el a Dunakeszi Városi Sportegyesület ZBK Kempó szakosztályának versenyzője a Balkán Championship elnevezésű küzdősportviadalon. A szerb fővárosban megrendezett nemzetközi versenyen Kabina Benedek 4 mérkőzésen mind a 4-szer kényszerítéssel győzte le ellenfelét, megszerezve a Balkán bajnoki címet.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a Temetőnél és Salgótarjánban az Ötvöz egyár úton. Ne hajtsanak gyorsan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most Backspace. Vissza az időben.
7: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello!
8: Itt
7: vagyunk, meg vagyunk, elindulunk, nekiindulunk mindennek, azt hiszem, úgyhogy igen, hétfő van, május 18 van, elmúlt 6 óra, és kezdünk.
8: És Ádám nagyon lendületes.
7: Igen, nagyon.
9: Ahogy szokott egyébként, én mindig csodálkozva nézek rá, amikor a hajnalok hajnalán képes hangban is annyira...
8: Ráadásul hétfő hajnal.
9: Annyira meggyőző lenni, hogy már elhiszem.
8: Őrület. Én teljesen elhiszem.
9: Ez nagyon hiteles ez az ember ebben a reggelizésben.
7: Pedig sokszor tudjátok, hogy
9: figyeljetek,
7: bent pedig sírok.
8: Szóval a rutin meg az
9: itt,
8: évek.
9: Nem akarok itt, nem én vagyok itt, miért én?
8: Nem beszélek.
7: Ennyi, emberek vagyunk is kész. Na, 18, hétfő, május, hétkezdés. Mórika Drága, jó reggelt!
8: Jó reggelt!
7: Norbika is itt van.
9: Sziasztok!
7: És akkor...
8: És minden kedves hallgatónak is. Szuper hetet!
7: Így van. Gondoljunk egy-két névnaposra először.
8: Na, gondoljunk egy-két névnaposra. Norbi, megrettenhetlek, látok egy Klaudiát.
9: Azt nem.
8: Nem az?
9: Ne
8: lássak.
9: Ugye picikét azért valóban megrettentettél.
8: Okay. Ez pont elég volt. Köszönöm.
9: Ezt akartad.
8: Ez volt a célom. Elértem. És sem értesse minden. Erik, Alexandra, Sandra, Kamilla és a Kamilla teát ivók, Kamilláit is. Boldog Claudia, Félix és Erika nevű hallgatónknak boldog névnapot.
7: Így van, és akkor hogyan indulunk neki ennek a hétnek? Hát skandalozni fogunk, mégpedig azért, mert hogy még zajlik az EB itt Magyarországon, Budapesten, és hát ennek az EB-nek az egyik tagja, illetve résztvevője volt Molnár Róbert, a Megafon Rádió hírolvasója, úgyhogy Robit hívjuk, nem egy akármilyen fickó egyébként, hogy mit keresett ő ott, és hogyan kezdett el szkanderozni. Előtte pedig életmódozunk. Jó?
8: Megbeszéltük.
7: Na, így indulunk neki. Norbikám, adsz engedélyt az első meg a slágernek?
9: Gyerekek, indulhatunk.

0: Na, itt vagyunk, és akkor 70-es évek, ugye hétfőt, azt mindig a 70-es évekkel kezdjük ebben a rovatban, és így megint Norbi felé fogok majd fordulni, mert hogy ő az, aki szereti a különféle zenei ígyencségeket, és
1: igyekszem szeretni.
0: Igen. Így igaz.
2: Remegve várja.
0: Igen. Mai napon születik meg egy olyan úriember 1957-ben, akinek az első szólómelemeze 1979-ben jelenik meg Németországban, viszont nem ezzel fog ő berobbanni, és úgy hívják az úriembert, hogy Michael Cretu. Ki lehet ez szerintem?
1: Hát ő az izének, a Szandrának az élettársa volt, egy román származású szinti művész, elképesztő jó az arc.
0: És mi az a zene, amit ő csinált, melyik projekt?
1: Ó, az a középkori hangzású, de most nem jut eszembe a nótának a címe, sajnos most nagyon gyenge vagyok.
2: Meg lesz az.
1: Nincs meg ennél a dalcíme. Ez az.
0: De hogy van? Tudom, nácik is fel akarták mindig törni a náciknak a világháborúban, tudod, a kódgyot, a kódtörő, az a gép,

0: Na, most nem tudtalak megletni.
1: Igen, mert 57-ben születik Romániában, Bukarestben, elmennek a családra Németországba, Szandrával összebútorozik. Ugye klasszikus zenei képzést kapott, zongrázni tanult, és ezt később az Enigma kifinomult hangzásában is lehet érezni. Ugye 70-es, 80-as években producerben zeneszerző volt, több popstárral is dolgozott együtt, ugye Szandrával is nyilván nyomatott egy-két Szandra slágert, és a saját stúdióját Ibiza szigetén építette fel, ahol az Enigma legtöbb ikonikus felvétele született. És ugye, amit most hallunk, például a Sadness, az a legismertebb ilyen Gregorian kórus minta volt, egy egyházzenei felvételről emeltek át. Jogi vita volt, mert ugye, aha, hogy akkor ez most ki, nem tudom, hogy, de stb. Viszont ugye ez a vita aztán azért is volt fontos, mert ugye a korai sampling korszakban ugye egy legismertebb szerzőjogi ügy volt. Tehát ugye ez megvolt valahol, beemelték mint samplinget, és így indult, hogy ezeket hogyan fogják és miképpen fogják használni.

0: Az asszony besegített neki egy kicsit a vokálban, meg a női hangokban.
1: Ibizán bemondta.
2: Igen. Pont most néztem egy, van egy nagyon-nagyon jó YouTube-on követem egy ilyen szintis csávot, egy stúdiós emberkét, és pont azt szokott csinálni újra játszani, vagy megpróbálni full, totálisba eltalálni, lemodellezni dalokat, és most mutatta lépésről lépésre ennek a nótának, jó mondjuk a Gregorián ének nélküli újbóli elkészítés, a gyerekek elképesztő, hogy amikor hallunk egy ilyen dalt, és akkor hogy csak a basszusban hány layer van, meg ez, hogy mekkora meló még egy ilyen, mit tudom én, akár elsőnek egyszerűnek tűnhető
1: hogy a hozzá nem
2: dalnak, hogy a
1: jó, sincs.
2: Elképesztő dolgok ezek.
0: Én soha nem szerettem az Enigmát, tehát nekem mindig vagy idegen volt ez a fajta fúziója.
2: Hát eleve a korbeli ugrás, amikor ennyire erősen rámegy arra, hogy
1: igen. Kb.
2: Álomvilág.
1: Hangzás. Álomvilág az.
2: És kb. Fantáziavilágban úszik a történet, de...
0: Sokan szerették őket. Magát a projektet. Na mindegy, a mai napon, aki gondolja, az egy kicsit ismerkedjen meg vele.

0: Nézzük meg, mi mindent tartogat számunkra a május 18-a. Jó, kedves fiatalok, mert hogy tartogat egy-két dolgot a számunkra. Itt van például Irinyi János, aki föltalálta a robbanásmentes gyufát. Ne, ő mai napon megszületik.
1: Addig robbantak?
0: Ezt akartam kérdezni, számból vetetik ki a szót. Most fogta, érted, rágyújtott egy cigire, akkor fölrobbantak ez ember?
1: Egészségre káros.
2: Igen, mert ugye itt olvassuk, hogy a hangtalan gyufa meggyújt, vagy megoldása itt neki ezzel jutott eszébe. Szóval valószínű, hogy mint az a régen a belobbant, igen, olyasmi lehet. Volt, és lehet, hogy ő szabadalmaztatta, és...
0: A foszfort, kálium, klorát helyett óliumdioxiddal keverte, és megoldotta az egészet, és állt egy gyufagyárosnak.
2: Na ezért, igen.
0: Én annyira irillem az ilyen okos emberek.
2: Fú, mennyire jó
1: mi
2: lehet,
1: ez hogy lehet
2: egyébként,
0: igen. Galla Miklós a mai napon 67 éves.
2: Mellestek. Na, tessék. Hát, ha még az szegény, elég rottyom van.
0: Hát igen.
1: Hát elég régóta hallani, hogy ő neki...
0: Vannak
1: viszonylag komoly testi és mentális gondok is az emberrel, azt hiszem.
2: Egy saját bejelentkezést is láttam most a napokban, ő maga, hogy épp haza ment a kórházból, vagy valami.
0: De én mindig imádtam őt.
2: Így rajongtam.
0: Igen, tehát az GM49-et is régen egyszer-kétszer hallgattam, tehát hogy a Lárpullárban is voltak jó
2: részek. A
0: Lárpullár
2: volt itt Balassagyarmaton. Életemben gimnazista voltam, mert emlékszem, gyerekek, hogy én a halálfélelem, pedig én szoktam röhögni, meg régen is röhögtem sokat, de tudom, hogy a fulladás veszélye fönnállt nálam a röhögéstől, az ő előadásukkor, hogy annyira, tehát nem bírtam levegőt venni, nem bírtam a röhögést abba hagyni, annyira jó volt, ott még a Nagy Natáliával, tehát a Boborján, ez a régi klasszikus. Nagyon durva, jó volt.
0: Jó, szép kis visszaemlékezés volt. Jó, megyünk tovább, egy régi Nógrád van, de most komolyan, az jó volt, egy szerettem. A régi Nógrád előttünk, úgyhogy ezt átbancoljuk.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 1995-ös Nógrád van előttünk, és egy új templom építéséről szól a cég Balassagyarmaton.
1: Az új templomként, ugye a kicsi?
2: Az új templom?
0: Ami már azért nem egy új templom, de mindenki új templomnak hívja.
1: A többiekhez képest egyébként?
0: Igen, 1991-et írtunk, amikor Németh József nyugalmazott katolikus lelkész álmában megjelent egy új templom Balassagyarmat új város részén, írja a cikk. A rájellemző hittel és lelkesedéssel fogott hozzá a szervezéshez, rövidesen megalakította a templom építő bizottságot, aminek elnöke Horváth János nyugdíjas mozdonyvezető lett, és ma 17 órakor lesz az alapkületétel, lehet ezt ugye olvasni 95-ben, és ugye azt írják, hogy 3 évvel ezelőtt adományként telekönyvezte a katolikus egyházra az önkormányzat a Honti utcai telkeket, a bankszámlán nyitótételen Németh József 200 000 forintos adománya volt, már több mint 1 000 000 forint gyújt össze, és ugye tervek közül a bizottság Vadász György Ybl díjas építész munkáját fogadta el.
2: Egyébként az nagyon szép lett az a kis templom. Nekem a nagylányom ott lett megkeresztelve, tényleg? Illetve az apukám faragott oda dolgokat. Hát, feszületet is, meg talán szóval. A húsvétra
0: valamit.
2: Igen. Napig is ott van. Az egy nagyon hangulatos.
0: Nagyon klassz. Én nem sokszor járok, ugye, mert az tőlem kiesik, de azt tudom, ugye, hogy a Smoky Sofa Triónak egyik tagja, ugye Majoros Tomiék, egy család részéről, és hogy ott figyelik, felügyelik, ugye ott voltunk próbálni, nagyon klassz közösségi tere van hátul mögötte.
1: Van neki egy kiegészítős rész?
0: Nagyon klassz hely.
1: Tényleg?
0: Ilyen lépcsős, föl tudsz menni, ilyen fa burkolatos.
1: Azt nem is tudtam, azt hittem, hogy csak a templom.
0: Nagyon-nagyon klassz történet. És a nevét, mint erről szól a cikk, én okos nem vagyok, ezt tudja a fejből, hogy Németh József atya, hogy adta Élet és Reménység Mária templom és közösségi ház.
2: Na mondjuk, ezt nem tudtam volna megmondani.
0: Tehát ezt így hívják.
1: Ezt helyettesíti, a mindenki által használt.
2: Új templom.
0: Igen. Hogy most mi lesz, hogy lesz, ez majd jó kérdés lesz, mert ugye beszéltünk mi itt, emlékszel Balogh Laci atyával?
1: Hogyne.
0: Akkor, hogy akkor a miserent változások lesznek, ugye, mert hogy össze lesz von, vagy nem is nem akarok hülyeséget mondani. A lényeg az, hogy megmarad a két plébánia, de a feladatkörre minden csak egyé lesz bomba, és azt ő fogja vezetni. Na, tehát nem
2: szűnik. Kevés meg. Az ember ott is, ugye?
0: Milyen, emlékeztek, hogy milyen papjányt beszéltünk akkor?
1: Tehát hogy nem emlékeznék?
0: Brutális mennyiség.
1: Hát arról van szó, hogy gyakorlatilag az elmúlt, mit tudom én, 5 évben, vagy 10 évben, azt nem mondom, hogy a felére, de egy 30-35%-ot csökkent a papírlétszám, az egészen biztos.
0: Igen, és ez még zajlik tovább.
1: Országosan, és nyilván ez csapódik le, és ugye természetesen hát a Nógrád, illetve ahol mi élünk a városunkban, sem igen. Kivétel a helyzet ez alól, úgyhogy itt másképp még... kell nekik összeszedni magukat.
0: De ez még egy szép emlék vagy indítás volt, hogy akkor épült még, ugye kezdette megépülni ez a templom. Na jó van, megyünk tovább egy kis zenével.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
4: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
5: Adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
6: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
7: Jó húsban vagy, cibém.
6: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
7: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
8: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
9: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
10: A házigazda Lombos Marci.
9: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
10: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
9: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én Balassagyarmaton.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
11: Salgótarjánban a múlt héthez hasonló ütemben folytatódik a Rákóczi út felújítása, közölte a várospolgármestere közösségi oldalán. Krejicsi Bálint részletezte, szerda kivételével nagyobb útlezárásokra, terelésekre nem kell számítani. Május 20-án nagyszabású aszfaltmarást végez a kivitelező a rendőrkapitányság és a gépipari technikum közötti szakaszon, így nagyobb torlódásra kell felkészülniük az erre közlekedőknek. A polgármester videójában jelezte, Pünkösd után már újabb korlátozások várhatók Salgótarjánban, amelyek a parkolást is érintik. Ennek enyhítésére mintegy 50 ideiglenes parkolóhelyet alakítanak ki a munkálatok idején. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita rádiónknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. használni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót.
1: Időjárás.
11: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
8: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
12: Közlekedés.
11: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a temetőnél és Salgótarjánban az Ötvözet gyárúton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
12: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megapon.
8: Nagyot szól.
13: 7:03, Norbert boci szemekkel álmodozva.
14: Ja, tudtam, hogy erre akarsz megérkezni, ezért próbáltam a dolgot egy kicsikét, hogy is mondjam,
13: nézel rám.
14: Álmodozva gondoltam, de ha te bocira érkeztél, akkor...
13: Nézel rám. Jó van, Norika, itt meg vagy.
15: Itt vagyok, így van.
14: Számítanak a részletek.
13: Igen, mert ugye, hogy mivel mi nem adunk azt, hogy akkor tudod, mint más csatornák, hogy akkor legyen, hogy mindenki látja, mit történik benne a stúdióban. Nem, de rádió, ne legyenek.
15: Majd a 2100-adik. Majd a 2100-adik.
14: Úgy érzed, hogy erről legyen egy videós támogatás is?
15: Én adnám. Egyet meglátjuk. És soha többet.
13: Meglátjuk.
15: Majd na. A 4500.
14: Jó van, az biztos.
13: Május 18 hétfő van, ezt mondjuk a mostani hallgatóknak, akik ránk tekertek, és akkor Nóri életmód rovatával folytatjuk majd. Jó, egy pár dal, és el is árulja azt, hogy mivel készült.

0: Életmód rovat.
1: Életmód rovat.
0: Na.
1: Mondjam, igen. Hogy milyen témát hoztam.
2: Abszolút, hogy ne, hogy.
1: A kütyük és az idegrendszer kapcsolata kimondottan a gyerekek és szülők aspektusából is szerintem durván, de nagyon jól vesészhető.
0: Nagyon nehéz téma.
1: Igen. De egyébként meg tudod, jó. Mi a durva, hogy nem nehéz téma.
2: Csak... Még egy apróság, hogy ezt, tényleg, ahogy ezt mondod, ezt a dolgot is, azt tudom, hogy nagyon régóta sokszor fölmerül, rengetegen beszélnek róla, mindig beszédtéma akkor is, amikor csak laikusok egymást a szemben állnak. És pont ez miatt nem fenyeget az a veszély, hogy elvizélik, hogy ja, már megint ez...
1: Én azért bízom nem benne, hogy
2: nem fáradt-e el saját magától a téma?
1: Nem, mert szerintem mindig csak az van, hogy megbeszéljük, hogy jaj, de szóval meg, de rossz,
2: van.
1: Hogyha. De én azt gondolom, hogyha egy kicsit ilyen edukatív tartalommal elmondjuk, hogy miért rossz, és mondjuk ezt néhány kisgyermekes szülő is hallgatja, és felfigyel rá, és egy kicsit megérti azt, hogy miért fontos az, hogy a 0 és 3 éves kor között, de legalábbis 0 és 2 éves kor között a gyerekek ne kapjon telefont a kezébe, semmilyen jellegű telefont, pláne ne arra, hogy így pörgesse a ilyen-olyan
2: szolgáltatók. És a szinte bevált történetként, hogy amikor azt akarjuk, hogy egy nyilvános helyen, hogy a gyerek csöndes legyen, jól viselkedjen, reggeliző asztalnál, szállodában, oda van rakva eléje autóban, oda van rakva eléje, és a gyerek tényleg nem eszik, nem szól, lemerevedve bábuként bámulja a villódzó kis képernyőt, azt már egymásnak tanácsolják a szülők, hogy te mit csinálsz.
1: Borzasztó.
2: Én ezt csinálom.
1: Borzasztó.
2: Tényleg.
1: Aha.
2: Itt azért nagy baj van.
1: Én szerintem nagyon nagy baj van, és valóban az, itt a felnőttnek kell megérteni azt, hogy nem, tehát, hogy a 2 éves korig nem, és az a nagyon nagy baj, most akkor ezt bele is mehetek? Még annyira nem?
0: Majd.
1: Jó. Szóval, hogy ezt szeretném majd kifejteni, hogy miért, hogy azt értsük meg, hogy miért ez a rengeteg impulzus, miért nagyon rossz hatású, hosszú távra. Lehet, hogy ő még most nem érzi.
0: Én tudom, én egyébként ugye unokanővéremet meg a családot szoktam mindig ugye vinni, hozni reptérre, és már hazafele ott van kezébe, hogy így egyszerűen más, hogy nem nyugszik le, és ott van is, hogy zene, hogy kus legyen, mert hogy ne bömbölje végig, amíg én fölérek az M0-áson, mert nem tudom, én bocsánat kapva, amikor ott van a kezébe. Már, hogy akkor itt ki tudjál szállni cuccokat, leadni a podgyászt a reptére.
2: És akkor helyettesítsd minden más szituációt is.
0: Igen, apuka ott van,
1: ugye, az akkor... rendelőben mi egyébként ebbe csomószor belefutunk, és én kimondottan erre, akár öreg módon is, vagy nem tudom, mit mondjak, ügyelünk a férjemmel, hogy nincs, pedig nekünk már azért 13. éves a legkisebb, és nem, tehát, hogy én nem vagyok hajlandó egy rendelő egy valahol, ahol várakozni kell egy 20 percet, akkor igen, macerásabb, mert inkább fogom magam is elkezdek vele beszélgetni, jó. Vagy bármi.
0: Átbeszéljük ezt akkor mindjárt.

0: telefon és az idegrendszerünk. Ez a témánk.
1: Így van, kiemelten a gyerekek és a telefon.
0: 03. Éves kor. Vagy még később
1: igen,
0: is.
1: Nem, azt hittem telefonszámot mondasz.
2: 02-03
1: vagy sorminta.
2: Halló!
1: Hát te vagy az? Na jó, igen. Szóval viccet félretéve, ugye leginkább a gyerkőcöknél én, ahol dolgozom, és nem ez a munkahelyem, hanem a másik, ott ilyen tök profi lányok, ezeknek a szakmának az értői, meg fejlesztő pedagógusok meg itt dolgoznak, igen. Velük is sokat szoktam beszélni, és tőlük konkrétan megtudakoltam, hogy a média használat 0 évtől 2 éves korig 0 perc kéne, hogy legyen az úgy média használat, hogy telefon.
0: Értelek, tehát telefon, ugye képernyőidő.
1: Képernyőidő, így igen. Van. 0 perc. Hát én annyira szeretném hinni, hogy van még manapság, aki 2 éves koráig
0: tartja.
1: 0 percet, igen.
3: Biztos
1: igen.
3: Van, de hogy nagyon-nagyon kevés.
1: Nagyon.
0: De mondom, hogy én unnok a nővérem, tehát hogy egyszerűen tudod, amikor ott marad
1: ott
0: Portugáliában.
1: Ott hozzávetőleg a
0: most kicsi?
1: Most 2.
3: Az pont az.
0: És, pont az, hogy egyszerűen tehát praktikussághoz nyúl a szülő, érted? Mert hogy pakolod izére, nem tudom, mert már a villódzós, éneklős kis vonatos könyv már nem.
1: Na, csak tudod, pont az a baj, hogy ha most azt veszed, hogy egy társasjáték, vagy egy diafilm, vagy egy könyv szemben állítva a telefonnal,
0: igen?
1: Mondjuk ott a diavetítőnél, vagy a könyvnél 10 másodperc alatt elhangzik 3 mondat, és látsz egy fix képet, de a telefonnál 10 másodperc alatt nem 100, hanem 500-600 villódzó ilyen-olyan inger éri a gyerek idegrendszerét.
0: Igen.
1: És egyszerűen azzal te nem fogsz tudni versenyezni, ha icipici kortól fogva, tehát ez az egyik része az addikció, hogy mivel olyan marha sok instant ingerhez szokott az agya, és tulajdonképp mint egy stroboszkóp lámpa úgy éri az agyát a sok inger a gyerkőcnek egy képernyőn, míg akkor te most érted, neki van egy ilyenje is, akkor most azt nem fogod vele megetetni, hogy gyere drága szívem, nagyon jó lesz, hogy én a diavetítőt előveszem, és tekerem, és 5 perc alatt ér annyi inger a diavetítővel, mint mondjuk egy 30 vagy 10 másodperc alatt egy képernyő, egy telefonnal.
3: A múltkor menetben voltam, és most
0: nagyon durva.
3: Vagy rádió szólt, vagy podcastet hallgattam, ahol egy témában nyilatkozó orvos professzor mondta azt, hogy egy középkori királyhoz képest a jelen egyszerű emberét hányszor, mennyivel nem tudom, hányszor több inger éri, tehát hogy valami elképesztően ezerszeres, amit fel kell dolgozni.

0: Védekezel már, igen.
1: Hogy már folyamatosan megy a görgetés.
0: Igen, és már nem tudod, hogy miért, csak ez egy ilyen, amikor túlcsordul a dolog. És aztán minél hamarabb kezded.
2: És ugye pont az van a gyerekeknél, hogy az idegrendszeri fejlődés, ott az első három év az valami őrület kritikus abban, hogy őnekik az idegrendszerüket még azzal kéne fejleszteni, hogy mászol, úgy mászol-e, hogy képzi a hangokat, mennyi mesét olvasol neki, milyen képet lát, wow, mit tudom én, tehát állatok, stb. Igen. És most ehhez képest egy olyan csatorna, ami a shorts videók, meg a mit tudom én.
1: Mennyi trash.
2: Igen, és még azt nem is mondom, hogy mi tartalommal, tehát még azt hagyjuk is, hogy gyász tartalmat pörgetnek.
1: Tudom.
2: Már pont az elég, hogy törü.
1: Hát én nekem van, és akkor tudod, ezek a gastro shorts videók, tudod, amikor tudjátok, amikor elkezdi egy csávó, hogy 40 másodpercben én összedobálni kajákat is. És ezeket így és így dobálja föl, hogy csinálja meg, tudod, hogy berakja a rántottát, és akkor össze tudja húzni egy ilyen rózsává, tudod,
2: azt,
1: hogy
2: mi... Azt én is
1: nagyon, tudod, abban megnézek, hogy négyet, hogy ezt nem akarom majd csinálni magam, tudod, és akkor így jönnek folyamatosan.
2: De
1: és
2: még
1: akkor...
2: azt mondom, hogy ennek egyrészt felnőttként, meg ennek még van valami tartalma.
1: Utána Benny Labrador.
0: Oké, de valamire motivál.
1: Kész, akkor már labradoros kutyáktól, hogy minden jön, érted? És már azt veszem észre, hogy már indiai vendégmunkásokat, vagy indiai munkásokat látok egy építkezésen, ahogy éppen valahogy valamilyen purhabon zenélnek, a következő meg az már, amikor, érted, hogy teljesen már nem tudom hova
2: tettem.
0: Nekem ugye a kislányom gyógypedagógus, és ő mondta nagyon sokszor, hogy megvan ezeknek a gyerekeknek ugye a kis történet, a kis ez, meg az, meg amaz, és mindegyikben valószínűleg mindegyikben azonos pont és megegyező leírás, hogy ő neki kiskorukban ezek a hatások, ezek a monitornézés, és nem tudom micsoda, mindegyiknél tetten érhető, és meg volt különböző mennyiségben, és bizonyít olyan gyerekekről beszélünk, akik minimum ADHD-val élnek, de attól inkább fölfelé súlyosabb, még akár az autizmust is érintő probléma körről beszélünk.
1: És akkor nem tudod a gyerek...
0: Mindegyiknél kivétel nélkül ott van.
1: Elmélyülni, nem tud a gyerek a leírásban. Tehát 45 percig egy órát nem fog tudni végig.
2: De hogy is várhatod el tőle?
1: Nem tudod, mert itt azzá tetted, amivel tetted.
2: Így van. Kényelmi szempontokból.
0: És amikor tényleg oda eljutunk és mondja ezeket a dolgokat, hogy oké, nem fogok általánosítani, nem mondom, ez meg kell következzen mindenhol, de azért gondoljuk végig, ha ez ilyen leírások mentén úgy tetten érhető, mint a Nóri most témaként behozott ez a monitoros történet, ez így megvan, akkor onnan már, amikor ez a gyereknek az idegrendszerét, és ez nem, valószínűleg nem túlzok, a gyerek idegrendszerét olyan mértékben befolyásolja, ez is nyilván egy alkati és genetikus adottsága vagy öröklés után, de olyan szinten rossz irányba befolyásolja és irányítja, hogy aztán későbbiekben ez a gyerek gyógyszerrel kell, hogy kezdje a napot, mert ha nem kapja meg a rivotilt, vagy nem tudom pontosan mi az, mindegy, oda vonatkozó, kinek melyik, mindegy, bocsánat.
2: Meg a terápiát.
0: És ezeket nem kapja, akkor a gyereknek szétesik a napja, abban a percben, amikor a gyógyszer hatása nincs meg, észrevehet, megváltozik mindene annak a gyereknek.
1: Igen.
0: Addig ugyanaz az angyal és tündér, természetesen, és akkor utána jön egy saját magát emésztő dolog.
2: És még egy nagyon meghökkentő dolgot mondok, ugye én ott a lányokkal szoktam beszélni, többnyire ők napi gyakorlatban ezzel foglalkoznak főállásban, és mondják, hogy soha ennyi igazolást arra nem adtak ki, hogy nem alkalmas a gyerek írása az olvashatóságra. Szóval, hogy a pedagógus nem tudja semmilyen formában elolvasni azt az írást, és annak a gyereknek engedélyt kell adni szakvéleménnyel, hogy ő esetleg gépen írjon,
1: nem
2: mert
1: mondod.
2: Nem olvasható de. Az írása, mert pont
1: és
2: ezek
1: ebből
2: a...
1: És gyarmaton nagyon sok
2: mindenhol is, mert hogy egyszerűen a finom motorika, az idegrendszer túlterheltsége hozza magával a vagy papíron meglévő bajokat, vagy még papíron nincs meg, mert annak is marha nagy a várólistája, tehát az, hogy kapjon valaki egy ADHD, nyilván nem vagyok a szakembere, de azt tudom, hogy egy ADHD-s papírt kapjál róla, az nagyon hosszú hónapok

0: bizony. Évek
1: bizony.
0: Munkája, addig... amíg igen, te megkapod ezt a diagnózist. Uh-huh. És addig nem kezelhetnek így, például.
1: Ilyet, bárki azt hinné, hogy ez az országon sajátossága, mondom, hogy nem, ez külföldön még több idő. Tehát egy Anglia, meg egy igen, bármit, sod, több, mi van. Még mindig, és ne tévedjen el senki, igen. Ne kezdjen majd egészségügyi analógiákat húzni. Tehát itt a világszínvonalú történet mellett is egy ilyen dologgal állunk szemben, tehát amit Nóri mond, rettentően fontos, és amikor én mondtam az elején, hogy mikor van már ez megunva, ez a történetesség, nem megunni ezt nem. A történetet, és nagyon odafigyelni, mert itt ez nagyon fontos.
0: Sőt, egyébként még meghökkentő dolog, szerintem azt már tényleg nagyon kevesen tudják tartani, de az lenne a legjobb, hogy a 2 és 5 éves kor között igen. Napi maximum 1 órára limitálni a kütyül.
2: Még az is sok, nem?
0: Azt amellett lehet, hogy a gyerek megtanul játszani
2: értem.
0: Tehát korlátozz be annyira, de tud mesét nézni, mondókázni.
1: És ott még tudsz választani, egyébben. Hogy az az egy tartalom, ott is vannak értékes dolgok.
2: Azt elhiszem. Jó, beszéljünk még erről egy kicsit még akkor a dalok meg a hírek után, mert úgy tűnik, hogy akkor ez azért egy kimeríthetetlen téma lesz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Salgótarjánban a múlt héthez hasonló ütemben folytatódik a Rákóczi út felújítása, közölte a várospolgármestere közösségi oldalán. Krejicsi Bálint részletezte, szerda kivételével nagyobb útlezárásokra, terelésekre nem kell számítani. Május 20-án nagyszabású aszfaltmarást végez a kivitelező a rendőrkapitányság és a gépipari technikum közötti szakaszon, így nagyobb torlódásra kell felkészülniük az erre közlekedőknek. A polgármester videójában jelezte, Pünkösd után már újabb korlátozások várhatók. Salgótarjánban, amelyek a parkolást is érintik. Ennek enyhítésére mintegy 50 ideiglenes parkolóhelyet alakítanak ki a munkálatok idején. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita rádiunknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának pózolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót.
3: Időjárás.
5: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a Temetőnél és Salgótarjánban az Ötvözegyár úton. Ne hajtsanak gyorsan!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü.
7: Start menü.
8: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.

0: itt vagyunk, és hát lesz még ez akkor témánk, még egy 3 percünk van, hogy hát mennyire elkeserítő a helyzet.
1: A lányom ugye dolgozik a fő mellett, a munkahely mellett próbál fejleszgetni otthon is, és van egy srác, egy negyedikes nagyfiú már tulajdonképpen.
2: Mert mint fejlesztő pedagógusként igen, dolgozik.
1: Igen, és suliba gyógypedes, otthon megfejlesztés, akkor egy negyedikes fiú, egy elképesztő drága, fél évente egy milliós iskolában járogál a gyerek, és negyedikesként, amit az előbb mondtál, nem tudod, hogy milyen betűt ír le akkor, amikor egy adott betűt olvasásnál szintén ugyanez. Tehát és akkor csak a veszélyt akarom mondani, hogy és csak egyetlen egy gyerek, és ebből sok van. Hogy
0: de akkor mit kezd, ilyen mit kezdesz?
1: Hát most az a gyerek, de ott
0: nulláról elkezd tanulni, megint írni.
1: Igen, neki ott tanítja őt írni, és örülnek, mert fejlődik.
2: Az idegrendszernek azokat a még fejleszthető dolgait, apró mozgásokkal, mit tudom, hogy nyilván ők értik ezt,
1: megvannak a
0: módszerek,
1: így igaz, megvannak a módszerek, akár az eszközök is, minden ilyesmi. Tehát ugye annyival nehezebb ez az egész dolog, hogy ezeknek a srácoknak, ezeknek a gyerekeknek, ezek a idegrendszerből adódó más viselkedések, hát ezeket a munkákat is lassítják. Tehát ők nem feltétlenül vannak mindig abban a hangulatban, abban a kedvben, abban a koncentrációban, ami egyébként ehhez dukálna, illetve kellene. Igen. Tehát ők most, ez a negyedikes srác, ugye számoljuk ki, egy rettentő kényes időszakban, amikor már majdnem felsős vagyok, és akkor még 2-3 év is, ugye? Ott van, hogy most tanulja más szempontokból viszont egy egyébként meg egy okos,
2: hát ez így szokott pörgő lenni, gyerek.
1: Tehát egy ránézel, azt mondod, hogy oké, rendben van. És akkor ugyanúgy el van látva a
2: és
1: legújabb,
2: mondjuk, az a
1: legújabb almás potyókkal.
2: Ha az a gyerkőc egy normál osztályba jár, mert mondjuk nincs papírja róla, akkor a pedagógusnak vele együtt kell haladni a többi 25-tel.
1: Igen.
2: És akkor hogy hogyan? Tehát ki marad le, kit hibáztasz? Nem mindenhol van pedagógiai asszisztens pluszba, aki lekössön egy gyereket, szóval egy akkora nagy energia befektetés a szülők részéről, gyász, hogy ezt kell mondjam, de hogy valóban az. És mutassunk példát.
1: Így van. Ne csinál ilyen mozgásos fejlesztést is, tehát egy mozgásterápiás dolgot is ebben a suliban. Ehhez persze azt társul, hogy a mondjuk akkor egy 10 fős ilyen érintettségű gyerek csoportból, abból mondjuk 1-2 van olyan alkattal megáldva, ami azt elbírja, hogy mondjuk egy 2 perces futás után ne akarja kikötni a tüdejét szegénykém. Tehát ehhez még az is csatlakozik. Igen. Most mentális dolgokról beszéltünk. Ennek van olyan fizikális kivetülése, ami megint tovább viszi az egész dolgot, azt már tényleg egy egészen, hogy is mondjam, csak meghatározhatatlan jövőjű veszély felé.
2: Meg tegyünk érte, meg itt is lehet, gyarmaton is, Budapesten is lehet megfelelő szakember találni, aki segít ebben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Megéri hozzánk jönni.
9: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
10: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
11: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
9: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
12: Minden hónapban óriási akciók a

0: Márka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Grogu, most!
3: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
4: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
5: Ez az igaz út.
6: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
1: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
7: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
7: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
8: Reklámot hallottak.
9: 8 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus a Megafon érdeklődésére elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételet mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Vác alsóvárosi részét érintő három problémára hívta fel a rendőrkapitány figyelmét a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen Ferjancsics László. A körzet képviselői elsőként a rádiútat, valamint a kettes főút művelődési központ és Diadal tér közötti szakaszát említette, ahol főleg hajnalban a teherautósofőrök figyelmen kívül hagyják a súlyi korlátozásokat, és ezzel zavarják az ott élőket. Emellett a Csányi László körúti 10 emeletes panelházaknál, illetve a Damjanics utcán az autókban élő hajléktalanok helyzetét említette. Az általuk szétszórt szemét, valamint a parkolóhelyeket és közterületeket elfoglaló roncsautók komoly gondot okoznak az ott élőknek. A képviselő harmadik problémaként a Földvári Károly általános iskolát nevezte meg, ahol az autóval érkező szülők gyakran az utca két oldalán várakoznak. Emiatt reggel 7 és 8 óra között rendszeresen bedugul a környék. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellen példaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
7: Időjárás.
5: Időjárás.
10: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
11: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
10: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a temetőnél és Salgótarjánban az Ötvöz egyárúton. Ne hajtsanak gyorsan!
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
12: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
12: Nagyot szól.
13: Jó rádiózást mindenkinek, sziasztok, megafonisták, itt vagyunk, Nóri, jó reggelt!
14: Jó reggelt!
13: Szerbusz, Norbikám!
15: Jó reggelt, sziasztok, szervusz, Ádi! Sziasztok, hallgatók!
13: Hello mindenkinek!
14: Ó, tényleg, sziasztok!
13: Igen, olyan témánk, amivel még szerintem nem foglalkoztunk ebben. Ebben a soha sem. Előtt egy olyan téma, az egyik...
15: Van olyan?
13: Egyik kollégánknak köszönhetően, majd mindjárt kiderül, amivel még nem foglalkoztunk, és ez a Skander.
15: Mi? Tényleg?
13: A Skanderrel még nem foglalkoztunk.
14: Nem.
13: Mert hogy még ezekben a napokban, aztán 20-áig zajlik itt nálunk, Budapesten, a Skander Európa bajnokság.
14: Atya ég!
15: Ez komoly.
13: Igen, egy elég komoly történetről van szó. Nyilván szerintem mindenki fiatal korában szkanderozott, nem? Tehát gyerek iskolában gyere Skander.
15: Főleg régen nagyon ment az.
13: Nagyon ment.
14: Sőt, nekünk apa csinált hivatalos Skander asztalt. Nagyon durva most, hogy
15: rendes
14: mondod.
15: Rendes kapaszkodós
14: ilyen kapaszkodós és ilyen műbőr izével volt bevonva.
15: Könyök alatt.
14: De ez lehet soha nem jutott volna eszembe. Ez nagyon durva.
13: Igen. Nagyon durva, és ez a 35. Skander és a 28. Para Skander EB, ami égból zajlik egyébként most fog. Még két napig nagyjából tarpos lesznek az ilyen döntők majd. És hát meglepő, de tapasztaltuk azt, hogy szeretett, imádott hírolvasó kollégánk, Molnár Robert, hát erre az EB-re ő benevezett, és hát nagyon keményen csapatta az elmúlt napokban. Úgyhogy beszélgetünk vele mindjárt erről, a történetről, mert hogy egyszerűen nem is értem, hogy hogy érted, most így bekattalsz, hogy te most szkandalozni akarsz, és így elkezdesz edzeni meg így. Hogy?
15: Egyébként.
14: Hát ott nyilván megvan, hogy melyik izomcsoportra kell.
13: Hát először, te, akkor Klauval.
14: Hát mi lett trapéz?
15: Hát alulról kezdeném, abszolút így van. Okay. Tehát ott azért elég hamar kiderül, hogy kb. Hogy áll, kinek jobb, kinek a bal keze ebben a feladatban. Mert lehet, hogy azt gondoljuk, hogy egész jól össze vagyunk rakva, de szerintem elvéreznénk fél másodperc alatt a legamatőrebb szkanderozóval szemben is.
14: Meg ugye nyilván szerintem testalkattól már, mint hogy hosszúságtól, tehát kar hosszúság, én azt gondolom, józan paraszt észel, hogy attól is függhet, nem? Gondoljátok? Nem mindegy, hogy az erőkar mekkora.
15: Aha. Hát hogy ne.
14: Tehát, hogy egy
13: a technika is meg...
14: Hát az biztos.
15: Nagyon összetett dolog ez.
13: Na, belenézünk egybe, egy körülbelül felvétel, hogy Molnár Robi itt van, és éppen egy norvég srác az, aki hát azt írta a közösség oldalon, elkente a száját kétszer is, úgyhogy hogy milyen a hangulat egy ilyen Skandernek.
15: Mi a jó hajó, mi?
13: Igen.
14: Peter Wright-hoz hasonlító hajban. Na, felkészülnek.
13: Eddig felkészülnek,
14: az
13: eddig nagyon komolyan
15: én
13: kell.
15: Én most láttam a Molnár Robit először illetemben, majd mindjárt folytatom.
13: Oké.
14: Okay. Fogja még a bíró.
15: Mekkora koncentráció, úristen, már az elején.
14: És most nem engedtem. Ó, ez egész gyors volt.
16: Semmi
17: egy forduló.
14: Kettő bíró is egy versenyen, ugye? Mármint, hogy két versenyző, igen, egymással szemben, és két bíró két oldalról.
17: Nem is gondolhatom, hogy mennyi mindenre kell figyelni.
14: Mi szabályok lehetnek egyáltalán?
17: Kéztartás, testtartás.
14: Egyenlő irány, hogy igen, senki ne legyen idég vagy odébb.
13: A Norzi Strász keményebb volt. De mi? Nekem megőrülsz.
17: Figyelj, aztán majd folytatjuk. Valahol voltam zenén, és volt egy közös történet, ahol, nem tudom, Szolnok mellett voltam, azt hiszem, hogy ő Szolnok is. A Robi is akkor, hogy te mennyire hasonlítasz a Molnár Róbertre, hogy ez
16: mondtad
17: neki? Valahol még, nem, ők mondták neked, ja, nekem mondták, neked? Valami zenélésre, mondom, én Molnár Róbert a rádióban tudom, hogy dolgozik, és sírólvasom meg minden, és még sok más szituáció, meg még zenét is azt hiszem, igen, Robi, és akkor, hogy, de hogy te nagyon hasonlítasz, ugyanaz a szemben, és akkor a haja, akkor valószínűleg nem ilyen lehetett.
13: Neki ilyen hosszabb haj volt, ilyen rocker témás volt, és nyomta ilyen punkra,
17: és most látom,
13: és most lett befestve ez véget pirosra.
17: Olyan.
13: Igen, úgyhogy...
17: De oldalról néztem, egyébként valóban van némi ilyen hasonlóság.
13: Igen, úgyhogy nyilván a hallgatók csak úgy ismerik őt, hogy a mikrofonnál Molnár Róbert.
17: Tehát,
13: hogy
17: elképesztő jó hangja.
13: Igen, nagyon orgánom van neki, meg mondom, zenészed, nagyon jó arc. Most jött haza egyébként, volt kint Utahban is, egy amerikai kis mini turné is volt, azért nem volt egy pár napig nálunk, úgyhogy beszélgettünk vele erről a Skander LP-ről mindjárt.
17: Tök jó.

0: hivatalos házi skander.
1: Hivatalos házi skander asztalunk.
2: Skander asztal is kész ennyi. Tehát, hogy, és, de ez régen még nagyon ment. Emlékszem, a gyere iskolából is hát gyere, ez izé volt. Klasszik, volt egy ilyen
3: klasszik időkben, persze, hát nyilván ugye megvoltak azok a versenyszámok ugye a diákok között, amiben összemérték a tudást, és akkor ebben tényleg sok minden lehetett, ki mekkora tud ugratni, vagy egykerekezni a kerékpárral, és a többi ki mekkora hát segges dob be a tóba nyáron, és akkor aki milyen szép fejest ugrik, a skander, és valahol kb. ebben a relációban volt valahol.
0: Mondhatni tesztoszteron harc, de hát ugye a lányoknál ez kevésbé igaz, de valamelyest
3: mégis erőfiz doktatás. Aztán jöttek a doppingszerek, és az egész dolog összekeveredett.
2: Igen, de látjátok, hogy ebben azért még mindig van ráció, mert hogy most mi szervezzük, még egy pár napig tart az Európa-bajnokság, és erre brutálisan sokan érkeznek még, meg most már a döntők vannak, hogy ez még mindig dívik, és hogy ennek egy para változata is van.
0: Őrület. Hát valószínű nem az, akinek nincs keze. Na.
2: Meg mindjárt a Molnár Robit megkérdezzük.
0: De, mint itt kedves főnökünk mutogatja, lábbal is lehet. Nem, akár.
2: Norbi teljesen kiakadt.
0: Norbi, figyelj.
2: Igen, de most komolyan mondom, semmi gond nincs ezzel. Tehát az, hogy a para, akkor valami hiányzik. Oké, tehát. De most nem.
0: Így van, az erő viszont vele van.
2: Igen, tehát igen. Azért mondom, hogy...
0: Így. Abszolút. Nagy dolog ez. Végképp nem bántva a para sportolókat.
2: Sőt. Hát mi hányszor beszélgettünk a speciális olimpiáról, meg itt van nekünk egy nagyon komoly buszsofőrünk is, aki ugye csontvelő transzplantált, és ő is nyeri a VB-ket meg minden. Mi
3: én azt hittem, hogy nem fogom tudni megnézni, komolyan végigülni, és ki fogok menni a stadionból, akkor tenisz tornán voltunk, és nagy világ emberkék ottan teniszeztek, a hatalmas nagy játékosok is, ugye nyilván volt egy olyan versenyszám is, ahol kerekesszékesek teniszeztek. Gyerekek!
2: Szerintem ez lehet itt
3: teljesítményben, amit ők oda lerámoltak azon a meccsen egymásra szemben, elképesztően
0: nagy. Nagyon vernének minket simán.
3: Az az alapállás, de az, ha végig gondolod csak az 5 percét annak a teljesítmény, ami mögötte van, hogy azt, hogy hogyan csinálták, most is ludbőzik a hátam tőle, akkora hatása van annak.
2: Még egy gyors gondolat, talán egyébként pont a kerekesszékesek számára egy nagyon fontos sport lehet a para, mármint ez a paraszkander, mert ugye, hogy gyakorlatilag elsőt majd edzeni, értük ezbe, akkor hát edzeni. Igen. Rá tudsz nyomni egy fókuszt, és akkor ezzel fogsz foglalkozni.
0: Lehet.
2: Igen. Azért foglalkozunk ezzel, mert hogy mondtuk, drága hírolvasó kollégánk Molnár Róbert benevezett erre a történetre, és egy-két-három videót ugye az előbb is megnéztünk, hogy hát ez egy eléggé komoly meccsről van szó, két bíró, komoly felkészülés, és az, hogy akkor eldől kvázi 2 másodperc alatt nagyjából.
3: Hát, vagy kevesebb.
2: Hogy ki a keményebb, úgyhogy Robit van a vonalban, és egy picit beszélgettünk vele erről az őrületéről, úgyhogy azt hiszem, hogy itt is van. Szia, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Szia! Na, indítjuk tényleg onnan, hogy én ismerősök vagyunk a közösség oldalon, látom azt, hogy nagyon sok mindent csinálsz, nem tudom, a falocsolástól kezdve, a kajakkenuzáson át, a madármentésig mindent. Ez a skander honnan jött? Hogy indult ez el?
4: Én egész életemben küzdősportoltam, 6 éves koromtól judóztam, utána ketreceztem, boxoltam, és most már, hogy ilyen öreg vagyok, 50 fölött, 53 éves vagyok, sérülékeny lettem, és ketrecharc edzéseken többször volt ilyen csontrepedésem, nehezen jöttem rendbe, és ez engem azért zavart, mert én hosszú távfutó vagyok, alapvetőleg félmaratonozom.
0: Aha, mindezek mellett.
3: Tehát aki menekül előle, az simán utolér, és akkor veri le.
4: Igen. Vagy hogyha engem megvernek,
3: tudok
4: a másik oldala is. Úgyhogy nagyon zavart az, hogy sokszor lesérültem, és utána hetekig nem tudtam futni, és akkor kerestem egy olyan küzdősportot, amiben kielhetem ezt a bizonyos méregetést, és mégsem kell állandóan belehalni.
2: Nem érdekes, hogy küzdősportnak emlegetjük, vagy emlegeted. Mert ez
4: nagyon keményen küzdősport, és szerintem ennek van egy nagyon mély filozófiája.
2: No.
4: Az a mély filozófiája, hogy 30 ezer évvel ezelőtt még a neandervölgyiekkel együtt hülyéskedtünk a Kárpát-medencében, és csak 30 ezer év telt el azóta. 30 ezer évvel ezelőtt még vackunkra húzgáltuk a nőstényt, lelőttük a mamutot, nyersen ettük a medvét, és csak 30 ezer év telt el azóta. Az evolúciós tekintetben nagyon kevés.
3: Csomó minden nem is változott a felsoroltakból.
4: És most meg eltartott kisújjal kell öltön nyakkendőben

0: férfinak a latte avokádót innia. Aha. És ott van a férfiben, legalábbis magamról, ha beszélek, igenis ott van bennem a győzni akarás, ott van bennem a falka vezetés, ott van bennem az, hogy lelőni, megnyúzni, megenni, tehát egy ilyen ősi, picit állatias férfiasság, nem hiszem, hogy ez 30 ezer év alatt meg tudna változni gyökerestől.
1: Jól összefoglaltad szerintem is.
0: Azt tetszik nekem ebben, hogy kontrollált körülmények között, sportként, akár egy Európa vagy világbajnokságon egy ütősportban, ez a szerep kinyílhat. És az ember lehet egy kicsit állat, és odarakhatja, és üvölthet, és belemehet, és én vagyok a jobb, és az enyém nagyobb. Ez egy játék, de szerintem egy baromi fontos játék, hogy ez kijöhessen, mert különben csak frusztráció marad ebből az egész evolúciós maradványból. Én ezt gondolom.
2: Nagyon jókat mondasz.
3: Robi is, ugye ezt oda tud tenni a versenyen, és ezt át is éld, és tényleg saját magadnak se legyen, hogy is mondjam, csak csalódás, vagy ilyesmi. Mekkora melót kell ebbe belerámolni, mert nyilván azért sportról beszélünk, küzdősportról, valószínűleg egy más spécibezést kíván meg, gondolom én.
0: Nekem az a nagyon könnyű ebben, hogy azért a küzdősportban a kar nagyon benne van, főleg a judóban, a jiu-jitsuban, földharcban. Én ráadásul előtte másztam falat, meg sziklát, abban is ez benne van.
1: Nem csináltál azért.
3: Igen.
0: Még mondok egy párat.
1: Jó.
0: Én egy 12-13 évig én ütőhangszeres voltam, én doboltam, egy ütőtanszakot végeztem. És ott azért a dobverővel nyomni 10 évig, tehát van egy jó alkarom, van egy jó csuklóm, meg van egy tehervirása a testemnek. És a hosszú távfutás miatt a kardióm is jó, és bármilyen furcsa, mert tényleg van olyan, hogy csak 10 másodperc egy meccs, de egy félperces skander mérkőzésben úgy elfáradt, olyan elképesztő sokszerű teljesítményt kell leadni 150%-ban, hogy nagyon fontos, hogy az embernek az érrendszere, az állóképessége mennyire van rendben. És én ezt is hozok egy ilyet a futás miatt, bár az egy alacsonyabb intenzitású, inkább monotónia tűrést kíván a hosszú távfutás, de ez is benne van, hogy én gyakorlatilag 4 edzés után tavaly elindultam a Judgment Day világkupán, és volt, akit legyőztem. Úgyhogy nekem van egy ilyen adottságom ehhez, és én nem szkanderozom jól. Sőt, én kifejezetten gyöngén szkanderozom, én most tanulom ezt. Inkább a többi adottság van meg, ami születési, vagy a többi sportból. Én most kezdem ezt tanulni, én tök amatőr vagyok.
3: És honnan lehet tanulni egyébként egy amatőrnek most egy ilyen...
0: Nagyon tényleg... sok klub van, gyakorlatilag minden városban van klub. És hát az Európa-bajnokságra nem nevezni kellett, hanem ez egy meghívás, és oda be kellett kerülni a nemzeti válogatottba. Aha. És én az előző 2 országos magyar bajnokságon bronz és ezüstérmes voltam, és így be tudtam kerülni, ráadásul a magyarok, mivel mi vagyunk a szervezői az Európa bajnokságnak, ugye többen nevezhetünk, mint más országok. Ez általában egy ilyen szabály.
1: Óriási, és figyelj!
0: Ezért kerülhettem be, nagy szerencsével tulajdonképpen becsúszhattam a válogatottba.
2: Milyen volt? Van csak egy 2 percünk van, hogy akkor milyen volt?
0: Elképesztő, de én nem erről mesélnék, hanem hallottam, hogy beszélgettetek a paráról.
2: Igen?
0: Gyerekek, a paraszkander döbbenetes. Döbbenetes, van például egy srác, egy világbajnoknak a fia, és ő is világbajnok para. A srác kerekesszékben él, verseny előtt 2 fölemelik a srácot, lábra állítják.
2: Nem mondom.
3: Oda megy ez a...
0: Állva nyomja, de úgy, hogy a lába az reszket, tehát alig tudja magát tartani, és nem tud lábbal segíteni, nem tud támasztani, és úgy bajnok apám az épp egészségesek között.
2: Azta!
0: Elképesztő, tehát olyan teljesítményt nyújtanak a paraszkanderosok, hogy mi egészséges épek, hogy ilyen csúnyán mondjam, tátott szájjal nézzük őket.
3: Abszolút.
0: Tehát amit ti mondtatok az előbb, hogy mekkora tisztelet, és képzeljétek el, hogy könnyen lehet, hogy az olimpián a paraszkander már benne lesz. Az öt karikás játékokon a parával
3: elkezdődik
0: a Skander becsatlakozása az olimpiai sportágak közé.
3: Hálás
0: és a parával kezdődik meg. Elképesztő dolgok vannak, mind a mellett, hogy ez egy bizonyos fajta testrész méregetés, mind a mellett egy elképesztően érdekes, izgalmas és fontos dolog, főleg, hogyha a parát nézzük, akiknek, ha kerekesszékbe kényszerül, azért a karja még bitang jó lehet, és ki tudja élni azt.
2: Mi a következő megmérettetés, még egy gyorsan záró kérdésként akkor?
0: Hát figyelj, de ősszel lesznek magyar bajnokságok, ősszel lesz a Judgment Day, a világkupa, arra szeretnék menni, illetve még ősszel egy jó hosszút futni, mondjuk egy 50 kilométer környékét.
2: Jó van, Robi, Csapa, sok sikert kívánunk, és akkor beszélünk majd.
0: Köszi. Isten áldjon benneteket.
2: Téged is. Szia.
3: Hello, köszi.
2: Hát milyen Iron Man hírolvasunk
1: van? Ez a klasszikus, mit nem csinált. Még én arra lettem volna kíváncsi, de ezt kitaglaljuk majd, hogy mennyire technikai és mennyire fizikai. Tehát, hogy mi lehet az arány.
2: Jó, mindjárt akkor beszélünk erről is még.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
6: Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus a Megafon érdeklődésére elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látható. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár egy család elnevezésű program keretében. Vác alsóvárosi részét érintő három problémára hívta fel a rendőrkapitány figyelmét a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen Ferjancsics László. A körzet képviselője elsőként a rádiútat, valamint a kettes főút művelődési központ és Diadal tér közötti szakaszát említette, ahol főleg hajnalban a teherautósofőrök figyelmen kívül hagyják a súlykorlátozásokat, és ezzel zavarják az ott élőket. Emellett a Csányi László körúti 10 emeletes panelházaknál, illetve a Damjanics utcán az autókban élő hajléktalanok helyzetét említette. Az általuk szétszórt szemét, valamint a parkolóhelyeket és közterületeket elfoglaló roncsautók komoly gondot okoznak az ott élőknek. A képviselő harmadik problémaként a Földvári Károly általános iskolát nevezte meg, ahol az autóval érkező szülők gyakran az utca két oldalán várakoznak. Emiatt reggel 7 és 8 óra között rendszeresen bedugul a környék. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánkitónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellen példaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
5: Időjárás.
6: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a temetőnél és Salgótarjánban az Ötvözet gyárúton. Ne hajtsanak gyorsan!
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Itt is vagyunk, jó rádiózás mindenkinek. Hát elpújhatunk volna Robert.
1: Igen, több aspektus tekintve is. Tehát a lefutott kilométerek, vagy lebírni futott kilométerek kapcsán, meg hát itt vannak ezek az erős sportok is.
0: Hát figyelj már most
1: a judósok nagyon erősek egyébként, csak jelzem.
0: Judót mondott, ketrecharcot, ugye maratonfutó, jiu-jitsu, egyébként ő dobolt 12 évig, mellette
1: sziklamászás,
0: műsort vezet.
1: Futkozás volt már, azt mondtam.
2: Igen, a futás, van neki
0: rockzenekara, van neki locsolós közössége, madármentést, őket mindent csinál.
2: Óriási. Polihisztor.
1: Abszolút. Nagyon-nagyon jó nyomja azt, amit nyom, és nagyon szépeket mondta, és nagyon jókat, hasznosokat mondott.
2: Nem mellesleg elég jó hangon adja ezt, elő.
1: Mindezt olyan hangon, amit irigyelni lehet. Igen.
0: Na és akkor technika, vagy izom?
2: Igen, mert hogy ez vetődött még föl bennem, de az már hosszú lett volna még taglalni, hogy szerintetek ez 50-50?
1: Nem. Szerintem 60-70 az erő, és a maradék százalékok 40 vagy 30 lehet a technika. Erő nélkül nem tudsz betechnikázni valakit.
0: Azt mondta a Robi, hogy ugye neki egy adottsága van ehhez, tehát hogy neki már olyan azért az alkarja, hogy
1: csukló nagyon kell ehhez.
0: Hogy ugye az ütős hangszertől kezdve minden, hogy ettől kezdve
2: meg a hegymászás, itt mondta a mászás.
0: Igen, a judgment day-ben ugye már nyert érmeket szerzett, tehát hogy ettől kezdve most tanulja, tehát most tanulja a technikát, tehát inkább az, hogy akkor van erő benne is.
1: Én szerintem így lehet hozzá. Ilyen 60-70.
2: De egész biztos, hogy rengeteg a technika.
1: A technika biztosan.
2: Nem? Tehát, hogy hiába vagy bitangerős, viszont nincs technikád, akkor...
1: Most képzeljétek el, hogy ugye tényleg, amit a videón láttunk, azon nem is 10 másodperces volt a meccs, hanem sokkal rövidebb, hogy amikor a bíró elveszi a kezét a kezetekről, és ugye megvan, eldördül úgymond a startpisztoly ebben az értelemben, hogy milyen brutálisan gyorsan kell reagálni arra, aki millisekundumok alatt
2: reagálni, meg tudod,
1: tolja bele az erőt.
2: Nekem eszembe, amikor ő ezt mondta, hogy az mennyire elfáradsz egy akár egy 5 másodperc, egy 10 másodperc meccsen, ilyen Skander mérkőzésen, nekem pont az jutott eszembe, hogy kicsit nagyon béna az analógia, de mint mondjuk egy baleset, egy kisebb autóbaleset, amikor az van, hogy megfeszül még a kicsi ujjadig is mindened.
1: És akkor utána.
2: És hogy az is egy pillanat alatt egy iszonyat nagy energia leadás és megfeszülés. Tehát ez is az lehet, hogy tulajdonképp startra vársz, igen, és ott egy pillanat alatt kell akkora energiát beleadnod, megfeszülnöd.
0: Igen, de ugye azt, hogy még ezt azért bíróként fél, hogy akkor minden pacientabban az egy másodpercben.
2: Igen,
0: tehát honnan szóval tudod, hogy most az ott érted, hogy ki csal, igen, vagy ki nem csal.
1: És megvannak a trükkök.
2: Vagy hogy mi kell csalni, mert biztos, hogy
1: biztos, hogy megvannak a fineszek benne, hogy igen, hogy fogod igen, meg már a igen, kezét is.
0: Úgyhogy figyeljük a Robit, jó?
2: Hajrá, szurkolunk neki nagyon.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Minden hónapban óriási akciók

0: Erika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Salgótarjánban a múlt héthez hasonló ütemben folytatódik a Rákóczi út felújítása, közölte a város polgármestere közösségi oldalán. Krejicsi Bálint részletezte, szerda kivételével nagyobb útlezárásokra, terelésekre nem kell számítani. Május 20-án nagyszabású aszfaltmarást végez a kivitelező a rendőrkapitányság és a gépipari technikum közötti szakaszon, így nagyobb torlódásra kell felkészülniük az erre közlekedőknek. A polgármester videójában jelezte, pünköst után már újabb korlátozások várhatók Salgótarjánban, amelyek a parkolást is érintik. Ennek enyhítésére mintegy 50 ideiglenes parkolóhelyet alakítanak ki a munkálatok idején. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita rádiunknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának pózolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót.
3: Időjárás.
4: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
5: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
4: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a temetőnél és Salgótarjánban az Ötvözegyárúton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.
6: Elmúlt 9, 3 darab perccel itt nálam. Norbi, nálad mennyivel?
7: Várjál? 3,5.
6: Ez a időzóna két székünk között, ez fél perc eltérés. Egyébként neked lehet.
8: Az.
6: Jó, na lényeg, hogy 9-et elhagytuk. Jó, kedves
7: hallgatók. Köszi, Nóri.
6: Jó rádiózást kívánunk mindenki. Oké, átadjuk a helyünket VVT-nek. Jó.
8: Majd meg tudjuk nálam ennyi az idő.
7: Mindig az én helyemre szokott, mindig a helyünket. Mindig ide ül, az enyémre.
6: tudom, mindig,
7: mindig elállítja. Elállítja a széket is, elállítja, lejjebb engedi, elállítja a mikrofont, lejjebb húzza.
8: Kicsi. 21. században ez felháborító.
6: Mindegy.
7: Én majd miért ül oda?
6: Visszaállítom.
7: Miért ide ül?
6: Túl közel lenne hozzám, nem vagyok.
7: Ja.
6: Igen.
8: De Cuki, akkor azt hagyja, hogy én itt legyek, vagy megtűr.
7: Ezt hamar lesz ülte.
6: Ezt majd átbeszéljük a dolgokkal.

0: Továbbra is nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Varga Bíró Tamás itt van, úgyhogy vele folytatjuk a Start menüt. Jó reggelt!
1: Jó reggelt neked, és jó reggelt nektek, kedves rádióhallgatók! Hogy állsz a pálmaolajjal, Edikem?
0: Hú, ez várj, ez most az...
1: Na,
0: az
1: majd
0: nem jó az?
1: Rá kell kenni, vagy meg kell lenni, ugye? Pálmaolaj.
0: Igen. Most összekeveredtem, nem tudom.
1: Süthetsz benne például a pálmaolaj.
0: Igen, lehet?
1: Persze.
0: Vagy nem?
1: De, lehet.
0: Igen, azért minden mentes receptekben szokott ez
1: minden mentesekben szokott lenni, igen.
0: Pálmaolaj.
1: Ilyen diéta, olyan diéta, stb. Igen. Megeheted, magadra kelheted, bármit csinálsz vele, világítasz vele, minden. Na. A pálmaolaj népszerűsége mostanra akkora méreteket öltött, hogy az olajpálma telepítése rohadt nagy erdőirtásokat eredményezett. Ős erdők tűntek el, ős vadonok tűntek el, csak azért a trópusi övezetben és a szubtrópusi övezetben is, hogy oda olajpálma fákat telepítsenek. Ez sok állat és növényfaj kihalásához vezetett, egyébként pont úgy, mint az avokádó ültetvények esetében. Tehát, akik az egészségük érdekében avokádót és pálmaolajat fogyasztanak, valójában a fajok tömeges kiirtását támogatják. Jó étvágyat a mai egészséges reggelihez és 10 óraihoz. Ez tény.
0: Jó, van, ne
1: ezzel
0: hiszem.
1: Nem lehet mit kezdeni. A Jóisten úgy alkotta meg az avokádónak a minnyiségét, hogy az konstans legyen. A pálma, az olajpálmafának is így alkotta meg. És mink emberek beleavatkoztunk a természet rendjébe, megöltünk egy csomó állatot, csak azért, hogy egészségesebben tudjunk élni. Ez az egészségesebb élet egyébként, nekem volt egy ismerősöm, az cigizett. És aszmás volt.
0: Az szép.
1: Gyerekek, ne dohányozzatok. Ami úgy nézett ki, de durván aszmás. Tehát nem úgy, hogy néha egy kicsit ki, nem durván. Jobb kezébe cigizett.
0: Másikbe meg az inhalátor.
1: Bal kezébe aszmapipa. Igen, az inhalátor. Így. Egy sluk innen, egy sluk onnan.
0: Az igen.
1: Így csinálta. Nagyon vicces volt. Igen.
0: Nagyon.
1: Volt, hát a mai napig ezt csinálja, szóval.
0: Oké. Okay.
1: Igen. Jól van.
0: Menjünk!
1: Ennyi volt mára. Dehogy is nem. Beszélgessünk a grobai férfiről. Ez a grobai férfi, ez nem más, mint a legjobb állapotban megmaradt, mumifikálódott emberek egyike.
2: Alig várom már az úr mumiát, jövőre ki fog jönni majd.
1: Ki fog jönni, igen.
2: Brandon Fraser.
1: Igen, Brandon Fraser. Igen. Basszus, na, hogyha még lesz időnk, majd ezzel kapcsolatban mondok valamit.
0: Jó.
1: 1952. április 26-án találtak rá, még jó, hogy nem 86-ban, mert akkor elvitte volna a sót Csernobilt. 1952. április 26-án találtak rá Kopenhágától észak-nyugatra elterülő lábban Grobain község közelében. Kicsit megkopott a franciám az utóbbi 56 évben, mióta sosem tudtam. Szénizotópos korvek határozás szerint körülbelül 2300 évvel ezelőtt élt, tehát a vaskorban. Nem ez a lényeges, hanem hogy 2300 éven keresztül az új lem nyomatai tökéletesen megmaradt.
0: De durva!
1: Nézd meg, ez a nyomorult, érted? Elkövetett volna egy izét, ami el nem évülő, tudod?
0: Aha.
1: És akkor ott van az új lem nyomata, 2300 év után is felelősségre volt.
0: FBI, minden játszana.
1: És szegénykely amúgy elég csúfos véget ért. Komolyodjunk meg. Jó? 30-as évei vége felé járhatott, ereje teljében érte a halál, mondom hogyan, kicsin torkkocskáját fültől fölig elvágták, olyan erővel, hogy a vágás a nyak csigolyákig hatalt, és utána dobták őt a lábba. Emellett a lába és a koponyája is eltört természetesen, de ezek a sebesülések már később következtek be, tehát post-mortem a halál után. A koponya és a láb a lábnyomása alatt deformálódott, ráadásul a koponyára a feltárás során egy arra játszó óvatlan kislány rálépett. hát 52-ben még nem voltak olyan nagy szabályok, érted? Ott játszott a kislányom, ne játsszál már a csontokkal. De hát, és akkor rálépett szegényke. Arról egyébként, hogy miért kellett a grobai férfinek meghalnia, sok feltételezés látott napvilágot. A legelfogadottabbak szerint a bűnei miatt kapta a szörnyű büntetését. A

0: hollywoodi filmbe.
1: Hát de már Peta meg minden, nem engedik már neki.
0: De akkor ne legyen. Akkor mondják azt, hogy ott van távol a majom, ott van abban az éjben a dobozban a majom, de ne. Vagy költsenek rá $100,000 többet, vegyenek egy AI-t, érted? És akkor csinálják meg normálisan, az egész filmet gagyivá teszi. Ráadásul azt mondják, hogy ez a történet folytatódik, tehát a végére így snaszba kiírják, a 2,5 órás filmre.
1: Igen.
0: A végén. És pont ott szakad meg, ahol érdekes kezdene lenni.
1: Nagyon jó.
0: Tehát mindent látunk, mindent tudunk Michael Jacksonról, amit már mindenki tud. Semmi újat nem ad.
1: Olyan érdekes, én pont most kezdem el nézni a beindul ugye a gasztrofesztiválok, mindenhol itt
0: Ógrál, hála jó Istennek, igen.
1: Börzsöny környékén is, nagyon jó.
0: Tiéd már a Mátra Börzsöny, és utána a Balaton nagyon is jön, jó. Neked őrzöm.
1: És ugye azt veszem észre, hogy ezek a egy kaptafa AI plakátok.
0: Igen.
1: Tehát, hogy most már nem foglal... Eddig se voltak csúcsra járatva a
0: tehát
1: plakátok.
0: Tehát grafikusok?
1: Tehát, hogy
0: hello.
1: Nem. És talán pont most néztem valamelyik nap, de hétvégén volt a... igen, tekerj a zöldbe, ugye Master Ildiék csinálták,
0: igen?
1: És még mindig azt mondom, hogy oké, azon is lehetett volna valamiket alakítani, de még mindig látom benne azt, hogy tettek bele, belefetszöltek, csinálták, és az az övéké. És látom azt, hogy mindenhol már ugyanez a egykaptafa AI, tehát hogy
0: kettő véglet van.
1: Nem is tudom, talán most én a gyarmati híreknek a fő címén ott volna.
0: Ott is.
1: Ott vannak a... fiatal példakép díjak, és ott van a Makrai Dorottya, és csinálva.
0: És meg van csinálva AI-ba a Dorottya?
1: De mint úgy, hogy szerintem fel lett javítva, tehát nem úgy, ahogy itt tudod így izé, de én már fogom neked mutatni, ha megtalálom való, hogy és ezek már egy kaptafára fognak jönni. És
0: nekem az nem mondom, kettő véglet van, vagy ez az AI-os történet, vagy ez a... Na már megint sipoltam.
1: Hallottam.
0: Köszönöm. Vagy ez az AI-os történet, vagy meg ez a paint.
1: Inkább!
0: Ez a borzalmas. Amúgy most tudtam meg egyébként, hogy én is szerepeltem a Balasis ballagáson, erről jött eszembe Dorottyáról.
1: Na.
0: A ballagás után, megkérdezte Peti, ember Peti barátunk, hogy utólagosan beleegyezze meg, hogy a ballagók az én gitárommal játszanak.
1: Aha.
0: Na persze. Úgyhogy én is ott voltam. A lányom révén is egyébként, mert ő is ballagott. Mondta nekem még a töri,
1: meg.
0: Mert én így hirtelen nem kapcsoltam, ugye, hogy ő hova jár, meg milyen osztályban, azt mondja, apa, 4 óra volt a törire. Hát mondom, annyi kell is. Azt mondja, várjál, ó, basszus, tényleg ott a dorka AI-ba. Ajaj, dorka.
1: Tehát, hogy oké, hogy akkor gammal vagy, de érted, korrekció, meg nem tudom, de hogy...
0: Igen.
1: Nem tudom.
0: Igen, persze, tehát ez már túlmegy a mókus ecset retuson, ami a 70-es években volt, de már jóval túlmegy egyébként a Photoshopon is.
1: Na mindegy,
0: ez már valami új.
1: Tetszik.
0: Mit kezdtem el mondani? Elkezdtem valamit mondani, és elfelejtettem. Igen, lányom is, akkor mondja lányom, hogy a töribek hirtelen nem kapcsoltam. Azt mondja, apa, hát alig bírtam leírni. 4 óra volt rá, hogy ő ez angolul.
1: Ja.
0: Tehát, hogy ő angolul írta az érettségét, és majd angolul fog szóbenézni is. Angolul. Azért ez már egy másik szint.
1: Ez már másik.
0: Igen.
1: Igen. Jó.
0: Hát ennyi volt.
1: Angolul folytassuk holnap?
0: Yes, of course not.
1: Jó van, jövünk holnap, maradjatok továbbra is most velünk, mert a hírekkel folytatjuk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Salgótarjánban a múlt héthez hasonló ütemben folytatódik a Rákóczi út felújítása, közölte a város polgármestere közösségi oldalán. Krejicsi Bálint részletezte, szerda kivételével nagyobb útlezárásokra, terelésekre nem kell számítani. Május 20-án nagyszabású aszfaltmarást végez a kivitelező a rendőrkapitányság és a gépipari technikum közötti szakaszon, így nagyobb torlódásra kell felkészülniük az erre közlekedőknek. A polgármester videójában jelezte, Pünkösd után már újabb korlátozások várhatók Salgótarjánban, amelyek a parkolást is érintik. Ennek enyhítésére mintegy 50 ideiglenes parkolóhelyet alakítanak.

0: ki a munkálatok idején. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita rádiónknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának pózolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót.
1: Időjárás.
0: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
2: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a Temetőnél és Salgótarjánban az Ötvöz egyár úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz.
1: Eljött a búcsú ideje.
2: Ez ilyen szomorú csönd. Nem akarunk hazamenni.
1: Nem.
2: Nem.
3: Vagy maradhatnánk még Ádi egy kicsit? Hogy látod?
1: Lehet, megoldható.
3: Mi a sanszunk arra, hogy mi még egy kicsit üsörögjük?
1: Renikével megoldjuk azt a sztorikat. Amíg megynek a hírek, addig meg itt lehet.
2: Úgy maradnék még.
1: Jó?
2: Igen. Aztán, nagy majd Renit megkérdezzük. Hát, ha megtűr minket.
1: Egy közös start kirakat. Vagy kirakat.
3: Az még nem volt.
1: Kirakat pedig. Az még nem volt. Igen.
3: Na jó, jó.
2: Ha mégsem.
3: Én olvasok citátumot.
2: Mert
3: én eddig nem olvastam.
1: 2478-ban vagyunk.
3: Igen. Melyiket szeretnéd? És van egy csomó.
1: Viktor Hugo, mert hogy skandaloztunk volna.
3: Így van, skandaloztunk. Nem, majd kíváncsi voltam, hogy melyiket választod, mert hogy az erő, mint olyan hozta a témát, és tudtam, hogy nem a Csernust akarod, hanem a Viktor Hugót. Azt mondta Viktor Hugo egyszer, és mindenkor. Az emberekből általában nem az erő hiányzik, hanem az akarat.
2: Ennyire egyszerű.
1: Nagyon szép. Nagy taps mindenkinek. Holnap jövünk.
2: Az erő legyen veletek.
3: Sziasztok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
5: Reklám. Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
6: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
7: Jó húsban vagy, cibém.
6: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
7: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
8: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
9: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
10: A házigazda Lombos Marci.
9: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel a Funky Night Garami Gáborral.
10: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Kelit Funky Party.
9: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
5: Reklámot hallottak.
11: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
12: Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus a Megafon érdeklődésére elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Vác alsóvárosi részét érintő három problémára hívta fel a rendőrkapitány figyelmét a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen Ferjancsics László. A körzet képviselői elsőként a rádiútat, valamint a 2-es főút művelődési központ és Diadal tér közötti szakaszát említette, ahol főleg hajnalban a teherautósofőrök figyelmen kívül hagyják a súlykorlátozásokat, és ezzel zavarják az ott élőket. Emellett a Csányi László körúti 10 emeletes panelházaknál, illetve a Damjanics utcán az autókban élő hajléktalanok helyzetét említette. Az általuk szétszórt szemét, valamint a parkolóhelyeket és közterületeket elfoglaló roncsautók komoly gondot okoznak az ott élőknek. A képviselő harmadik problémaként a Földvári Károly általános iskolát nevezte meg, ahol az autóval érkező szülők gyakran az utca két oldalán várakoznak. Emiatt reggel 7 és 8 óra között rendszeresen bedugul a környék. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellen példaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
13: Időjárás.
0: Időjárás.
12: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
14: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
12: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a Temetőnél és Salgótarjánban az 51 járúton. Ne hajtsanak gyorsan!
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
10: Megafon.
15: Nagyon szól.
16: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép hétfőt kívánok mindenkinek, ami az időjárást illeti. Már kevésbé lesz csapadékos a hét, és úgy néz ki, hogy a pünkösdi hosszú hétvége már nyárias meleget tartogat. Mi már nagyon várjuk. Ami pedig az első dalt illeti a mai kirakatban, az nem más, mint egy igazi modern klubsláger, ami pillanatok alatt meghódította a világot. Ez a Joe Corey és az MNEK Head and Heart című dala. A brit DJ Joe Corey egy pörgős house alapot hoz, amelyre MNEK erőteljes szólós hangja adja meg az igazi érzelmi töltetet. Kezdjük tehát ezzel a dallal a mai napot, és természetesen jó munkát kívánok mindenkinek!

A megaslágerek között receptrovattal megyünk tovább. A kirakatban cukormentes, túros zappalacsinta, egyszerű gyors reggeli vagy uzsonna, hozzáadott cukor nélkül. Nézzük a hozzávalókat két adaghoz. 100 g zappehely, 2 darab tojás, 150 g túró, 1 deci tej vagy növényi ital, 1 érett banán, 1 teáskanál fahéj, fél teáskanál sütőpor, csipet só, kókuszolaj vagy vajasütéshez. A zappehelyet turmixoljuk lisztszerűre, adjuk hozzá a banánt, tojást, tejet, túrót, majd keverjük simára. Szórjuk bele a fahéjat és a sütőport, valamint a sót, hagyjuk állni 5 percig, hogy a zap megszívja magát, végül pedig serpenyőben, kevés zsíradékon süssünk kisebb palacsintákat, oldalanként 2-3 percig. Érdemes egy kis friss bogyós gyümölccsel tálalni, de akár natúrgörög joghurttal is tálalhatjuk. Ez volt a cukormentes túrós zappalacsinta receptje. Jó étvágyat kívánok hozzá!

A következő megasláger a mai ünnepelteknek szól, kedves Erikek, Alexandrák, Szandrák és Kamillák. Nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, valamint sok boldogságot azoknak is, akik ma május 18-án születtek. Az Erik germán eredetű név nagyra becsültet jelent, az Alexandra görög latin eredetű, az Alexander férfi név női párja, jelentése harcra kész az embereket oltalmazó, a

Alexandra az Alexandra név változata, a Camilla pedig a Camille férfi név női párja, egy gyógynövény neve is, latin eredetű, nemesi születésű, aki az áldozatoknál szolgált. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok Önöknek!

0: Alex Vanáš.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas lágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

A mega slágerek között menü ajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni. Kezdjük a Balassa Gyarmati Svejk vendéglő mai ajánlójával. Karalábi leves, csontleves, bácskai rizses hús savanyúsággal, orli sertésztelet burgonya pürével és savanyúsággal. Leszenye Szlovákia, Hubert Panzió a mai ebéd, cseh kulajda leves, tyúkhúsleves, grillezett csirkeszték vöröslencse krémpürén, rizssel, hasámbal és salátával, sörös sertés gulyás galuskával, csalamáléval, palacsinta, lekvárral és nutellával, rántott sajt, hasáb tartár, rántott sertés karaj, sült burgonya saláta. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Könyvírakat a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénztárcánál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
6: Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellen példaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja bum.sk. A lap információi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból, az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
3: Időjárás.
6: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
7: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a temetőnél és Salgótarjánban az Ötvöz egyár úton. Ne hajtsanak gyorsan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Ha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor érdemes ellátogatni Széchenybe a Palócföldi Tacskó találkozóra, amely a Nosztalgia Múzeum udvarán kerül megrendezésre. A programban kutyás bemutatók, tacskó szépségverseny, közös séta, valamint gyerekeknek szóló játékos és kézműves foglalkozások is szerepelnek. A rendezvény célja, hogy családias hangulatban hozzák össze a kutyásokat és a tacskók kedvelőit. Palócföldi Tacskó találkozó új időpontban, május 23-án szombaton.

Mit üzennek ma a csillagok, már is kiderül ez a kirakat horoszkóp rovata. Megyünk tovább, kedves Kosma új lendületet kap, de figyeljen arra, hogy ne akarjon mindent egyszerre megoldani. Kedves Bika, jól esik önnek a nyugalom és a biztonság, egy kellemes beszélgetés feltöltheti lelkileg. Ami az ikreket illeti, mozgalmas napra számíthat, egy váratlan hír vagy találkozás izgalmat hozhat. Érzékenyebb lehet a megszokottnál a rák, de éppen ez segít tisztában látni egy kapcsolatot. Kedves oroszlán, most érdemes bátran megmutatni az ötleteit, mert figyelnek önre. Ami pedig a szüzet illeti, a részletek ma különösen fontosak lehetnek, ne kapkodj el a döntéseket. Hamarosan folytatjuk a csillagjóstát, előtte zenélünk.

Minden idők legnagyobb slágerei között folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot, nézzük, hogy mire számíthatnak ma a mérlegek, harmóniára vágynak, és most könnyebben elsimíthatnak régi konfliktusokat. Kedves Skorpió, erős megérzései lehetnek, hallgasson a belső hangra. Ami a nyilast illeti, jó időszak új tervekhez, utazáshoz vagy inspiráló beszélgetésekhez. Kedves Bak, kitartása most meghozhatja az eredményét, de ne felejtsen el pihenni sem a mai napon. Ami a vízöntőt illeti, kreatív energiák mozoghatnak, egy különleges ötlet sokat hozhat a jövőben, végül pedig a halak a mai nap a lelki feltöltődésről és az elengedésről szólhat. Ez tehát a mai horoszkóp, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

A megaslágerek között menü ajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni. Kezdjük a Balassa Gyarmati Svejk vendéglő mai ajánlójával. Karalábi leves, csontleves, bácskai rizses hús savanyúsággal, orli sertésztelep burgonya pürével és savanyúsággal. Leszenye Szlovákia, Hubert panzió a mai ebéd, csekulajda leves, tyúkhúsleves, grillezett csirkeszték vöröslencse krémpürén, rizssel, hasámbal és salátával, sörös sertésgulyás galuskával, csalamálléval, palacsinta, lekvárral és nutellával, rántott sajt, hasáb tartár, rántott sertéskaral, sült burgonya saláta. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Grogu, most!
8: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
9: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
10: Ez az igaz út.
11: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
12: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
13: A házigazda Lombos Marci.
12: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
13: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
12: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
1: Reklámot hallottak.
14: Dél van.
1: Itt a Megafon.
15: A Megafon hírei következnek 2026. május 18-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
16: Hírek.
15: Salgótarjánban a múlt héthez hasonló ütemben folytatódik a Rákóczi út felújítása, közölte a várospolgármestere közösségi oldalán. Krejicsi Bálint részletezte, szerda kivételével nagyobb útlezárásokra, terelésekre nem kell számítani. Május 20-án nagyszabású aszfaltmarást végez a kivitelező a rendőrkapitányság és a gépipari technikum közötti szakaszon, így nagyobb torlódásra kell felkészülniük az erre közlekedőknek. A polgármester videójában jelezte, Pünkösd után már újabb korlátozások várhatók Salgótarjánban, amelyek a parkolást is érintik. Ennek enyhítésére mintegy 50 ideiglenes parkolóhelyet alakítanak ki a munkálatok idején. Krejicsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
17: Nagyságrendileg, ahol eddig folytak a munkálatok, ott továbbra is folytatódni fognak. Nagyobb útlezárásokra, nagyobb elterelésekre nem lehet számítani. Kivétel ez alól a szerdai nap, tervezetten szerdán lesz egy nagyobb mértékű aszfalt felmarás. A rendőrkapitány a gépipari technikumig. Itt azon a napon nagyobb torlódásra lehet számítani, de lényegi különbség nem lesz. Feladatunk viszont van bőven, hiszen Pünkösd után nagyobb lezárások várhatóak, és addigra, ahogy ígértük, kiépítünk parkolóhelyeket azokra az esetekre, ahol ugye megszűnnek ideglenesen parkolási lehetőségek. Mintegy 50 férőhelyes parkolóhely kerül kialakításra, így azt remélem, hogy az autósok meg fogják tudni találni a megfelelő parkolóhelyet. Mi legalábbis teljes mértékben ezzel leszünk.
15: Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus a Megafon érdeklődésére elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látható. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Szolnoki Tamást, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum régész főmuzeológusát hallják.
18: A kiállítás az nem lehet viszont teljes, hiszen enélkül, hogy lássuk a várat és környezetét, sakti morfotói, illetve felvételei azok, amelyek kiegészítik itt az egész arculatot, és hát nagyon szépen tükrözi egyébként a városnak az elhelyezkedése, kialakítása, az őt körülvevő környezetet, különösen Salgót. Ha valaki 60 felől érkezik a városba, rögtön az első látvány az Salgóvár lesz, és hát ez az, ami meghatározza egyébként a várost is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez tényleg egy kicsit részletesebb, színesebb, nagyívűbb képjönyaggal érdemes megmutatni. Ugye a város és a vár kapcsolata az igen régre nyúlik vissza, de hogyha csak a 19-20. Századra gondolunk, számos archív fénykép felvétel is őrzi a várat, illetve környezetét, ezeket is érdemes megnézni.
15: A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadirita rádiónknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő, vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Hadiritát, a Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozó főszervezőjét hallják.
10: 53 éve kezdődött el valami olyan a Szentlélek műve alapján, ki próbált bennünket összehozni, hogy közösségben legyünk egymással és az Istennel, és hogy legyen egy ilyen lelki megújulás lehetősége a fiataloknak. Az akkori fiatalok, mint például az én szüleim, indították el a Nagymarosi Találkozót, és én pedig már beleszülettem, de nem 50 éve, de azért már közel 35 éve benne mozgok, élek és vagyok ennek a szervezésében. Van egy stáb, a stábunk pedig összejön és imádkozik, előre gondolkodik, és ott közösen összetesszük. A kollektív bölcsesség hozza ki mindig a témának az aktualitása, akár a világegyházban, hogyha van valami, ami meghív bennünket, hogy mi is kapcsolódjunk be, de most például a fiatalabbak, a következő generáció, a 20 évesek hozták ezt a nagyon fontos dolgot, mert hogy a fiataloknak nagyon sokszor nincsen tapogató pontjuk, nincsen biztos helyzetük a világban.
15: Vác alsóvárosi részét érintő három problémára hívta fel a rendőrkapitány figyelmét a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen Ferjancsics László. A körzet képviselői elsőként a rádiútat, valamint a kettes főút művelődési központ és Diodol tér közötti szakaszát említette, ahol főleg hajnalban a teherautósofőrök figyelmen kívül hagyják a súlykorlátozásokat, és ezzel zavarják az ott élőket. Emellett a Csányi László körúti 10 emeletes panelházaknál, illetve a Damjanics utcán az autókban élő hajléktalanok helyzetét említette. Az általuk szétszórt szemét, valamint a parkolóhelyeket és közterületeket elfoglaló roncsautók komoly gondot okoznak az ott élőknek. A képviselő harmadik problémaként a Földvári Károly általános iskolát nevezte meg, ahol az autóval érkező szülők gyakran az utca két oldalán várakoznak. Emiatt reggel 7 és 8 óra között rendszeresen bedugul a környék. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki-tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Első helyezést ért el a Dunakeszi Városi Sportegyesület ZBK Campus szakosztályának versenyzője a Balkán Championship elnevezésű küzdősportviadalon. A szerb fővárosban megrendezett nemzetközi versenyen Kabina Benedek 4 mérkőzésen mind a 4-szer kényszerítéssel győzte le ellenfelét, megszerezve a Balkán bajnoki címet.
14: Időjárás.
15: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
14: Közlekedés.
15: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a temetőnél és Salgótarjánban az Ötvöz egyár úton. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
16: Nagyon szól.
10: Indul az újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van, Rédei Reni a mikrofonnál. Most pedig érkezik a Scorpionstól a Rock Believer. Ez a 19. stúdió albuma a zenekarnak, és egyfajta visszatérés a klasszikus 80-as évekbeli rock hangzásukhoz. A dal és az album is arról szól, hogy a rock zene iránti hűség nem múlt el, a banda még mindig hisz a rockban, és a zene ereje időtlen. Következik tehát ez a sláger most a Megafonban. Tartsanak velem!

0: Minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

A következő megasláger a mai ünnepelteknek szól, kedves Erikek, Alexandrák, Szandrák és Kamillák. Nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, valamint sok boldogságot azoknak is, akik ma május 18-án születtek. Az Erik germán eredetű név nagyra becsültet jelent, az Alexandra görög latin eredetű, az Alexander férfi név női párja, jelentése harcra kész az embereket oltalmazó, a Szandra az Alexandra név változata, a Kamilla pedig a Kamil férfi név női párja, egy gyógynövény neve is, latin eredetű, nemesi születésű, aki az áldozatoknál szolgált. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok önöknek!

felső nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

omegos lágerek között a kirakadban filmajánló rovattal megyünk tovább. Ha egy igazán inspiráló és lélekemelő filmet keresnek, akkor érdemes megnézni a Békés harcos útja című filmet. Ez elsőre egy sporttörténetnek tűnik, de valójában sokkal többről szól. Önismeretről, belső békéről, félelmekről, és arról, hogy hogyan tudunk közelebb kerülni önmagunkhoz. A főszereplő egy tehetséges fiatal tornász, aki kívülről sikeresnek látszik, céltudatos, népszerű, tele van tervekkel. Belül azonban folyamatos nyomás alatt él, mindig bizonyítani akar, és soha nem érzi igazán elégnek magát. Egy nap megismerkedik egy különösen bölcs férfival, aki fokozatosan teljesen más szemléletre tanítja meg. Arra, hogy az élet nem csak a teljesítményről, az eredményekről és a megfelelésről szól, hanem arról is, hogy hogyan tudunk jelen lenni a saját életünkben. A film egyik legerősebb üzenete, hogy sokszor a saját gondolataink tartanak bennünket félelemben, haragban vagy szorongásban, amikor pedig megtanulunk lelassulni és figyelni a jelen pillanatra, sokkal szabadabbá válunk. Éppen ezért ez a film sokaknak segít a nehéz időszakban, újrakezdéskor, vagy akkor, amikor úgy érzik, hogy elvesztették a belső egyensúlyukat. Érdemes tehát ezt a filmet megnézni, ez nem más, mint a Békés harcos útja.

0: kirakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest!
4: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém?
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
2: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Minden hónapban óriási akciók

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Grogu, most!
3: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
4: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
5: Ez az igaz út.
6: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
7: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
7: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
7: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
9: Reklámot hallottak.
10: 13 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
11: A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita rádiónknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő, vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Első helyezést ért el a Dunakeszi Városi Sportegyesület ZBK Campus szakosztályának versenyzője a Balkán Championship elnevezésű küzdősportviadalon. A szerb fővárosban megrendezett nemzetközi versenyen Kabina Benedek 4 mérkőzésen mind a 4-szer kényszerítéssel győzte le ellenfelét, megszerezve a Balkán bajnoki címet. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tar Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek. Gőzerővel készül az X-Faktor új évadára Gáspár Laci. A zenész elmondása szerint január óta nagyon komolyan odafigyel az edzésre és a táplálkozásra, és örül, hogy a forgatásra sikerült elérnie a kívánt formát. Mint mondta, a naponta 2-2,5 órás edzésnek mostanra meg is látszik az eredménye.
10: Időjárás.
11: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
12: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
9: Közlekedés.
11: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a temetőnél és Salgótarjánban az Ötvözeggyár úton. Ne hajtsanak gyorsan!
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
5: Nagyon szól.
13: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a Kirakat programajánlóval folytatjuk. Ha egy igazi palóc hangulatú falunapi programra vágynak zenével, finom falatokkal és egésznapos kikapcsolódással, akkor május 24-én érdemes Patak felé venni az irányt, ugyanis a sportpályán rendezik meg a falunapi Pampuska Fesztivált. A rendezvény már évek óta a környék egyik kedvelt közösségi eseménye, ahol a hagyományőrzés és a szórakozás kéz a kézben jár. A nap középpontjában természetesen a pampuska áll, amely a palócvidék egyik legismertebb és legkedveltebb finomsága, de a szervezők idén is bőséges programkínálattal készülnek. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd színpadra lép a Szandai Kövi Rózsa dalkör, a Cserbókák Cserháthalápról, valamint a Pataki Szenyor Tánccsoport is. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások. Érkezik az Alma együttes a gyerekek nagy örömére, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Dolly lesz, aki várhatóan a legismertebb slágereivel gondoskodik majd a jó hangulatról. A program a DJ Szilveszter zárja zenés esttel. A színpadi műsorok mellett egész nap kísérő programok is várják a látogatókat, lesz csillámtetoválás, henna és hajfonás is. Így a kisebbek és a nagyobbak egyaránt találnak majd kedvükre való elfoglaltságot. A falunapi Pampuska Fesztivál tehát remek lehetőséget kínál egy közös családi vagy baráti kikapcsolódásra. A helyszín Patak sportpályája, az időpont pedig május 24-e vasárnap.

Napi könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban. A következő órában életmód rovat, a harag elengedéséről lesz szó, és ha már harag, akkor nézzük a könyveket. Ha a könyvet kellene ajánlanom ennek az elengedéséről, akkor a 4-1-esség lenne az. Azért különleges, mert nagyon egyszerű nyelven beszél olyan dolgokról, amelyek mindannyiunk életében jelen vannak, sértettség, konfliktusok, túlreagálás, vagy éppen a múlt cipelése. Az egyik legerősebb gondolata az, hogy ne vegyünk mindent személyes támadásnak. Sokszor mások viselkedése nem rólunk szól, hanem az ő saját feszültségükről, félelmeikről vagy sebeikről. Ha ezt megértjük, könnyebb elengedni a haragot is. A könyv nem hosszú, könnyen olvasható, mégis tele van olyan mondatokkal, amelyeken napokig gondolkodik az ember. Nem pszichológiai szakkönyv, inkább egy praktikus útmutató a nyugodtabb, könnyebb élethez. Ez tehát nem más, mint Don Miguel Ruiz-tól a 4-1-esség, vagy a személyes szabadság elérése. És hogyha kíváncsiak arra, hogy hogyan engedjük el a haragot, akkor tartsanak velem a következő órában is, az életmód rovatunk mai témája ez lesz.

kirakod a műsor, amiben minden benne van. Valamikor egy jó film többet ad, mint egy hosszú nap. A mai napon is érkeznek olyan alkotások, amikre érdemes időt szánni. Balassa gyarmat, Madács mozi. Már is mondom, hogy mit érdemes ma megnézni. Például a Michael című életrajzi filmet 3/4-től és este 8-tól. Az Ördög Prádát visel folytatása 3/4-től és 3/6-tól. 20 évvel azután, hogy először eljátszották az emblematikus szerepeket Meryl Streep, Anne Hathaway és Emily Blunt. Birka krimi 2-től és 8-tól, Silent Hill a visszatérés 2-től, van, aki kopaszon szereti egy vígjáték 2-től és 4-től, Mortal Kombat második rész 4-től és 6-tól. Egy jó kis francia vígjáték, a kihitte volna, második része a folytatás az esküvő 6 órától. Szintén 6-tól a téboly otthona, este 8-tól pedig Dermesztő, Kór, valamint Hókum a horrorfilmek rajongóinak. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Hírakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük!
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21! Számolj utána!
3: Megéri hozzánk jönni!
4: Építkezik? Felújít? Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az árak elképesztőek.
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
4: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
3: A házigazda Lombos Marci.
5: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
3: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakeli Elit Funky Party.
5: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
6: Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tar Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja bum.sk. A lap információi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból. Az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyezett el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, három alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az Aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe javad című filmeknek.
3: Időjárás.
6: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a Temetőnél és Salgótarjánban az Ötvözet gyárúton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
0: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot. Ha szeretik a kutyákat, különösen a tacskókat, akkor érdemes ellátogatni Széchenyibe a Palócföldi Tacskó találkozóra, amely a Nosztalgia Múzeum udvarán kerül megrendezésre. A programban kutyás bemutatók, tacskó szépségverseny, közös séta, valamint gyerekeknek szóló játékos és kézműves foglalkozások is szerepelnek. A rendezvény célja, hogy családias hangulatban hozzák össze a kutyásokat és a tacskók kedvelőit. Palócföldi Tacskó találkozó új időpontban, május 23-án szombaton.

Életmód rovattal megyünk tovább a kirakatban, vajon miért ragaszkodunk a haraghoz? A harag önmagában nem rossz érzés, általában akkor jelenik meg, amikor igazságtalanságot, csalódást vagy bántást élünk át. A gond inkább az, amikor hosszú ideig cipeljük magunkkal. Olyankor a harag már nem védelem, hanem teher. Sokan azt hiszik, hogy a harag elengedése azt jelenti, helyeseljük, ami történt. Pedig nem erről van szó. Az elengedés inkább azt jelenti, hogy nem akarjuk tovább újra és újra átélni ugyanazt a fájdalmat. Az első lépés az, hogy felismerjük, pontosan mire vagy kire vagyunk dühösek. Egy emberre? Egy helyzetre? Vagy arra, hogy nem úgy alakult az élet, ahogy szerettük volna? Amíg ezt nem nevezzük nevén, addig a harag könnyen általános rossz kedvé válik. Segíthet az is, ha nem azonnal reagálunk. Egy séta, néhány mélyebb levegő, vagy akár egy rövid csend is csökkentheti az érzelmi feszültséget. A harag ugyanis gyors reakcióra ösztönöz, de a legtöbb jó döntés nyugodtabb állapotban születik. És fontos tudni, a megbocsátás nem gyengeség. Sokszor éppen a legerősebb döntés, amikor nem engedjük, hogy a múlt tovább mérgezze a jelenünket. Hamarosan folytatjuk tovább néhány gyakorlati lépéssel, ami segít a harag elengedésében, de előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat a kirakatban. Gyakorlati lépések a harag elengedéséhez. A harag elengedése nem egyik napról a másikra történik, inkább egy folyamat, amelyben fokozatosan visszavesszük az irányítást az érzéseink felett. Az egyik legegyszerűbb módszer az, ha kiírjuk magunkból, mi bánt, nem kell szépnek lennie, és nem kell elküldeni senkinek. Már az is sokat segít, ha a gondolatok nem csupán bennünk keringenek. Nagyon fontos a test szerepe is, a feszültség gyakran fizikailag is bennünk marad. Befeszülő vállakban, gyomorgörcsben, álmatlan éjszakákban egy kis mozgás, séta, sport vagy légző gyakorlat segíthet oldani ezt. És érdemes megkérdezni magunktól, hogy mire van most valóban szükségünk, igazságra, bocsánatkérésre, távolságra, vagy egyszerűen időre. Néha nem a másik ember változása hozza meg a megnyugvást, hanem az, hogy mi másképp kezdünk viszonyulni a történtekhez. És talán a legfontosabb. A harag elengedése nem azt jelenti, hogy felejtünk, hanem azt, hogy nem akarjuk tovább a saját energiánkat egy régisebb köré építeni. Mert a belső nyugalom sokkal többet ér annál, mint hogy mindig igazunk legyen.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
6: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának pózolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videó felvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Gőzerővel készül az X-Faktor új évadára Gáspár Laci. A zenész elmondása szerint január óta nagyon komolyan odafigyel az edzésre és a táplálkozásra, és örül, hogy a forgatásra sikerült elérnie a kívánt formát. Mint mondta, a naponta két és fél órás edzésnek mostanra meg is látszik az eredménye.
3: Időjárás.
6: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a Temetőnél és Salgótarjánban az Ötvöz egyár úton. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a Kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazi palóc hangulatú falunapi programra vágynak zenével, finom falatokkal és egésznapos kikapcsolódással, akkor május 24-én érdemes Patak felé venni az irányt, ugyanis a sportpályán rendezik meg a falunapi Pampuska Fesztivált. A rendezvény már évek óta a környék egyik kedvelt közösségi eseménye, ahol a hagyományőrzés és a szórakozás kéz a kézben jár. A nap középpontjában természetesen a pampuska állt, amely a Palócvidék egyik legismertebb és legkedveltebb finomsága, de a szervezők idén is bőséges programkínálattal készülnek. A délután polgármesteri köszöntővel indul, majd színpadra lép a szandai kövi rózsa dalkör, a cserbókák cserháthalápról, valamint a pataki szenyor tánccsoport is. Fellépnek a helyi óvodások és iskolások, érkezik az Alma együttes a gyerekek nagy örömére, de koncertet ad Pifu, Vigyinszki Máté és a Cappuccino együttes is. Az est sztár vendége Dolly lesz, aki várhatóan a legismertebb slágereivel gondoskodik majd a jó hangulatról. A programot DJ Szilveszter zárja zenés esttel. A színpadi műsorok mellett egész nap kísérő programok is várják a látogatókat, lesz csillámtetoválás, henna és hajfonás is. Így a kisebbek és a nagyobbak egyaránt találnak majd kedvükre való elfoglaltságot. A falunapi Pampuska Fesztivál tehát remek lehetőséget kínál egy közös családi vagy baráti kikapcsolódásra. A helyszín Patak sportpályája, az időpont pedig május 24-e vasárnap.

utazzunk egy picit gondolatban, nagyvilágrobot a kirakatban. Ha Európában egyetlen helyet kellene mondanom, ahol a nyugalom és a béke szinte kézzel fogható, akkor ez a svájci Alpok. Itt a táj nem siet, a hegyek csendje, a zöld völgyek és a kristálytiszta tavak olyan ritmus diktálnak, ami szinte automatikusan lelassítja az embert. Az olyan kis falvak, mint Zermatt vagy Grindelwald nem a rohanásról szólnak, hanem a jelen pillanatról. Zermatt különlegessége, hogy autómentes település, így már az érkezéskor eltűnik a városi zaj. A háttérben a híres Matterhorn csúcsa kiemelkedik, ami szinte állandó emlékeztető arra, milyen kicsi is az ember a természethez képest, és mégis mennyire része annak. A svájci Alpokban a napok egyszerűbbek, séta, friss levegő, hegyi patakok hangja, nem kell programot zsúfolni, mert maga a táj a program. Hamarosan folytatjuk tovább a tavakkal, a csenddel és a lassú élettel, ami a svájci Alpokot illeti, de előtte zenélünk.

A svájci tavak világával folytatjuk tovább a mai nagyvilág rovatot a kirakatban. A Luzern környéki Firwaldstätti tó olyan, mintha egy festménybe csöppennénk. A víz nyugodt felszíne, a környező hegyek és a kishajók lassú mozgása mind-mind azt üzenik, nem kell sietni. Ez a régió különösen alkalmas arra, hogy az ember kiszakadjon a mindennapi zajból, nincs túlzsúfoltság, nincs állandó ingeráradat, helyette van tér a gondolatoknak. Aki ide érkezik, gyakran nem is programokat keres, hanem inkább egyfajta belső rendeződést. Egy hosszabb séta a hegyekben, vagy egy tóparti ülés sokszor többet ad, mint bármilyen látványosság. A svájci Alpok üzenete egyszerű. A béke nem valahol messze van, hanem ott kezdődik, ahol az ember végre megengedheti magának a csendet.

0: Ez volt már a kirakat, köszönöm, hogy velem tartottak, remélem, hogy sikerült egy kis kikapcsolódást vinni a hétköznapokba, és természetesen folytatás holnap az éterben és az interneten is, www.megafonfm.hu, Rédei Renit hallották, további szép délutánt kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent. Amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj!
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
3: Megéri hozzánk jönni!
1: Megéri hozzánk jönni!
4: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém.
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
2: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Minden hónapban óriási akciók.

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Grogu, most!
3: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
4: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
5: Ez az igaz út.
6: Star Wars, a Mandalóri és Grogu a mozikban.
7: Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élőzene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
8: A házigazda Lombos Marci.
7: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
8: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Kvartett, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakelit Funky Party.
7: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
9: Reklámot hallottak.
10: 16 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
12: Hírek.
11: Jelentős tárgyi leletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus a Megafon érdeklődésére elmondta, a tárgyi emlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár egy család elnevezésű program keretében. Vác alsóvárosi vészét érintő három problémára hívta fel a rendőrkapitány figyelmét a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen Ferjancsics László. A körzet képviselői elsőként a rádiútat, valamint a kettes főút művelődési központ és Diadal tér közötti szakaszát említette, ahol főleg hajnalban a teherautósofőrök figyelmen kívül hagyják a súlykorlátozásokat, és ezzel zavarják az ott élőket. Emellett a Csányi László körúti 10 emeletes panelházaknál, illetve a Damjanics utcán az autókban élő hajléktalanok helyzetét említette. Az általuk szétszórt szemét, valamint a parkolóhelyeket és közterületeket elfoglaló roncsautók komoly gondot okoznak az ott élőknek. A képviselő harmadik problémaként a Földvári Károly általános iskolát nevezte meg, ahol az autóval érkező szülők gyakran az utca két oldalán várakoznak. Emiatt reggel 7 és 8 óra között rendszeresen bedugul a környék. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek itt csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
8: Időjárás.
5: Időjárás.
11: Kezdetben még több helyen borult, esős időre kell számítani. A nap második felétől kezdődően felszakadozhat a felhőzet. 19-20 Celsius fok lesz a legmelegebb órákban.
12: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
8: Közlekedés.
11: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a temetőnél és Salgótarjánban az Ötvözegyár úton. Ne hajtsanak gyorsan!
5: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: Salgótarjánban a múlt héthez hasonló ütemben folytatódik a Rákóczi út felújítása, közölte a város polgármestere közösségi oldalán. Krejcsi Bálint részletezte, szerda kivételével nagyobb útlezárásokra, terelésekre nem kell számítani. Május 20-án nagyszabású aszfaltmarást végez a kivitelező a rendőrkapitányság és a gépipari technikum közötti szakaszon, így nagyobb torlódásra kell felkészülniük az erre közlekedőknek. A polgármester videójában jelezte, Pünkösd után már újabb korlátozások várhatók Salgótarjánban, amelyek a parkolást is érintik. Ennek enyhítésére mintegy 50 ideiglenes parkolóhelyet alakítanak ki a munkálatok idején. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadirita rádiónknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának pózolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az utcú roma informális oktatás alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a temetőnél és Salgótarjánban az 51 járúton. Ne hajtsanak gyorsan!
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

Becsüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mély levegőt. Engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül, amint

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Idő van. Készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
5: Építkezik. Felújít. Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
3: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
3: A házigazda Lombos Marci.
7: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
3: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakker Elite Funky Party.
7: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
0: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
8: Salgótarjánban a múlt héthez hasonló ütemben folytatódik a Rákóczi út felújítása, közölte a várospolgármester a közösségi oldalán. Krejcsi Bálint részletezte, szerda kivételével nagyobb útlezárásokra, terelésekre nem kell számítani. Május 20-án nagyszabású aszfaltmarást végez a kivitelező a rendőrkapitányság és a gépipari technikum közötti szakaszon, így nagyobb torlódásra kell felkészülniük az erre közlekedőknek. A polgármester videójában jelezte, Pünköst után már újabb korlátozások várhatók Salgótarjánban, amelyek a parkolást is érintik. Ennek enyhítésére mintegy 50 ideiglenes parkolóhelyet alakítanak ki a munkálatok idején. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita rádiunknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCU Roma Informális Oktatás Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormány biztos később fotóra cserélte a videót.
1: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható ma Dunakeszin a Rév utcában, Szendehelyen a temetőnél és Salgótarjánban az Ötvöz egyár úton. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
9: mega jó hangulatban.
10: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
1: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
4: Minden hónapban óriási akciók a

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Május 23-án és 24-én Balassagyarmat a Jazz fővárosa lesz. Liget Jazz Fesztivál. Két nap, élő zene, kertmozi, gasztrotér és kézműves utca.
2: A házigazda Lombos Marci.
1: Szombaton Paja and the Raptors, Rabi Lili Quintet, Temesi Berci és barátai, majd éjjel Funky Night Garami Gáborral.
2: Vasárnap Mihály Réka és Romhányi Áron duó, Kozma Orsi Quartet, Sárik Péter trió és Szőke Nikoletta Jazz kívánság műsor, majd Vincent Vega Bakker Elite Funky Party.
1: Liget Jazz Fesztivál. Május 23-án és 24-én. Balassagyarmaton.
3: Reklámot hallottak.
4: 18 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. május 18-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: Salgótarjánban a múlt héthez hasonló ütemben folytatódik a Rákóczi út felújítása, közölte a várospolgármestere közösségi oldalán. Krejicsi Bálint részletezte, szerda kivételével nagyobb útlezárásokra, terelésekre nem kell számítani. Május 20-án nagyszabású aszfaltmarást végez a kivitelező a rendőrkapitányság és a gépipari technikum közötti szakaszon, így nagyobb torlódásra kell felkészülniük az erre közlekedőknek. A polgármester videójában jelezte, Pünkösd után már újabb korlátozások várhatók Salgótarjánban, amelyek a parkolást is érintik. Ennek enyhítésére mintegy 50 ideiglenes parkolóhelyet alakítanak ki a munkálatok idején. Krejicsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
6: Nagyságrendileg, ahol eddig folytak a munkálatok, ott továbbra is folytatódni fognak. Nagyobb útlezárásokra, nagyobb elterelésekre nem lehet számítani. Kivétel ez alól a szerdai nap, tervezetten szerdán lesz egy nagyobb mértékű aszfalt felmarás a rendőrkapitányságtól a gépipari technikumig. Itt azon a napon nagyobb torlódásra lehet számítani, de lényegi különbség nem lesz. Feladatunk viszont van bőven, hiszen Pünkösd után nagyobb lezárások várhatóak, és addigra, ahogy ígértük, kiépítünk parkolóhelyeket azokra az esetekre, ahol ugye megszűnnek ideglenesen parkolási lehetőségek. Mintegy 50 férőhelyes parkolóhely kerül kialakításra, így azt remélem, hogy az autósok meg fogják tudni találni a megfelelő parkolóhelyet. Mi legalábbis teljes mértékben ezzel leszünk.
5: Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus a Megafon érdeklődésére elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Szolnoki Tamást, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum régész főmuzeológusát hallják.
7: A kiállítás az nem lehet viszont teljes, hiszen enélkül, hogy lássuk a várat és környezetét, Saktimor fotói, illetve felvételei azok, amelyek kiegészítik itt az egész arculatot, és hát nagyon szépen tükrözi egyébként a városnak az elhelyezkedése, kialakítása, az őt körülvevő környezetet, különösen Salgót. Ha valaki 60 felől érkezik a városba, rögtön az első látvány az Salgóvár lesz, és hát ez az, ami meghatározza egyébként a várost is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez tényleg egy kicsit részletesebb, színesebb, nagyívűbb képanyaggal érdemes megmutatni. Ugye a város és a vár kapcsolata az igen régre nyúlik vissza, de hogyha csak a 19-20. Századra gondolunk, számos archív fénykép felvétel is őrzi a várat, illetve környezetét, ezeket is érdemes megnézni.
5: A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita rádiunknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életben, életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Hadi Ritát, a Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozó főszervezőjét hallják.
8: 53 éve kezdődött el valami olyan a Szentlélek műve alapján, ki próbált bennünket összehozni, hogy közösségben legyünk egymással és az Istennel, és hogy legyen egy ilyen lelki megújulás lehetősége a fiataloknak. Az akkori fiatalok, mint például az én szüleim, indították el a Nagymarosi Találkozót, és én pedig már beleszülettem, de nem 50 éve, de azért már közel 35 éve benne mozgok, élek és vagyok ennek a szervezésében. Van egy stáb, a stábunk pedig összejön és imádkozik, előre gondolkodik, és ott közösen összetesszük. A kollektív bölcsesség hozza ki mindig a témának az aktualitása, akár a világegyházban, hogyha van valami, ami meghív bennünket, hogy mi is kapcsolódjunk be, de most például a fiatalabbak, a következő generáció, a 20 évesek hozták ezt a nagyon fontos dolgot, mert hogy a fiataloknak nagyon sokszor nincsen tapogató pontjuk, nincsen biztos helyzetük a világban.
5: Vác alsóvárosi vészét érintő három problémára hívta fel a rendőrkapitány figyelmét a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen Ferjancsics László. A körzet képviselője elsőként a rádiútat, valamint a kettes főút művelődési központ és Diadal tér közötti szakaszát említette, ahol főleg hajnalban a teherautósofőrök figyelmen kívül hagyják a súlykorlátozásokat, és ezzel zavarják az ott élőket. Emellett a Csányi László körúti 10 emeletes panelházaknál, illetve a Damjanics utcán az autókban élő hajléktalanok helyzetét említette. Az általuk szétszórt szemét, valamint a parkolóhelyeket és közterületeket elfoglaló roncsautók komoly gondot okoznak az ott élőknek. A képviselő harmadik problémaként a Földvári Károly általános iskolát nevezte meg, ahol az autóval érkező szülők gyakran az utca két oldalán várakoznak. Emiatt reggel 7 és 8 óra között rendszeresen bedugul a környék. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki-tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Első helyezést ért el a Dunakeszi Városi Sportegyesület ZBK Campus szakosztályának versenyzője a Balkán Championship elnevezésű küzdősportviadalon. A szerb fővárosban megrendezett nemzetközi versenyen Kabina Benedek 4 mérkőzésen mind a 4-szer kényszerítéssel győzte le ellenfelét, megszerezve a Balkán bajnoki címet.
3: Közlekedés.
5: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek figyelmesen!
3: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Grogu, most!
5: Ez nem a bosszúról szól. Meg akarunk előzni egy újabb háborút.
6: Félsz tőlük? Hát jól teszed.
7: Ez az igaz út.
8: Star Wars. A Mandalóri és Grogu a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
9: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita rádiónknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Első helyezést ért el a Dunakeszi Városi Sportegyesület ZBK Campus szakosztályának versenyzője a Balkán Championship elnevezésű küzdősportviadalon. A szerb fővárosban megrendezett nemzetközi versenyen Kabina Benedek 4 mérkőzésen mind a 4-szer kényszerítéssel győzte le ellenfelét, megszerezve a Balkán bajnoki címet. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tarr Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hbg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek. Gőzerővel készül az X-Faktor új évadára Gáspár Laci. A zenész elmondása szerint január óta nagyon komolyan odafigyel az edzésre és a táplálkozásra, és örül, hogy a forgatásra sikerült elérnie a kívánt formát. Mint mondta, a naponta 2-2,5 órás edzésnek mostanra meg is látszik az eredménye.
0: Közlekedés.
10: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek figyelmesen!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel,
8: mega jó hangulatban.
9: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus a Megafon érdeklődésére elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár egy család elnevezésű program keretében. Vác alsóvárosi részét érintő három problémára hívta fel a rendőrkapitány figyelmét a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen Ferjancsics László. A körzet képviselői elsőként a rádiútat, valamint a kettes főút művelődési központ és Diadal tér közötti szakaszát említette, ahol főleg hajnalban a teherautósofőrök figyelmen kívül hagyják a súlykorlátozásokat, és ezzel zavarják az ott élőket. Emellett a Csányi László körúti 10 emeletes panelházaknál, illetve a Damjanics utcán az autókban élő hajléktalanok helyzetét említette. Az általuk szétszórt szemét, valamint a parkolóhelyeket és közterületeket elfoglaló roncsautók komoly gondot okoznak az ott élőknek. A képviselő harmadik problémaként a Földvári Károly általános iskolát nevezte meg, ahol az autóval érkező szülők gyakran az utca két oldalán várakoznak. Emiatt reggel 7 és 8 óra között rendszeresen bedugul a környék. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánkitónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek is csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét Kínától, írja a 24.hu. Az amerikai elnök, aki kétnapos kínai látogatáson vett részt, elmondta, a kínai államfő rendkívül erős érzelmeket táplál a sziget iránt, és nem akar függetlenségi mozgalmat látni. Xi Jinping a találkozón hangsúlyozta, a tajvani kérdés a legfontosabb téma a kínai-amerikai kapcsolatokban. Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két nemzet között feszültség alakulhat ki, vagy akár fegyveres konfliktusba is keveredhetnek.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek figyelmesen!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellen példaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. A Tisza kormány visszaadja a kulturális intézmények szakmai önállóságát, rendezi a közgyűjteményi dolgozók béreit, leállítja a múzeumi költözéseket, és megszünteti az erőszakos központosítást. A következő hetek legfontosabb tervezett intézkedéseit Tar Zoltán sorolta a hétvégén, a Magyar Nemzeti Múzeumban rendezett múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja boom.sk. A lap információi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból, az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek figyelmesen!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 18-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Salgótarjánban a múlt héthez hasonló ütemben folytatódik a Rákóczi út felújítása, közölte a várospolgármestere közösségi oldalán. Krejcsi Bálint részletezte, szerda kivételével nagyobb útlezárásokra, terelésekre nem kell számítani. Május 20-án nagyszabású aszfaltmarást végez a kivitelező a rendőrkapitányság és a gépipari technikum közötti szakaszon, így nagyobb torlódásra kell felkészülniük az erre közlekedőknek. A polgármester videójában jelezte, pünkösd után már újabb korlátozások várhatók Salgótarjánban, amelyek a parkolást is érintik. Ennek enyhítésére mintegy 50 ideiglenes parkolóhelyet alakítanak ki a munkálatok idején. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
5: Nagyságrendileg, ahol eddig folytak a munkálatok, ott továbbra is folytatódni fognak. Nagyobb útlezárásokra, nagyobb elterelésekre nem lehet számítani. Kivétel ez alól a szerdai nap, tervezetten szerdán lesz egy nagyobb mértékű aszfalt felmarás a rendőrkapitányságtól a gépipari technikumig. Itt azon a napon nagyobb torlódásra lehet számítani, de lényegi különbség nem lesz. Feladatunk viszont van bőven, hiszen pünkösd után nagyobb lezárások várhatóak, és addigra, ahogy ígértük, kiépítünk parkolóhelyeket azokra az esetekre, ahol ugye megszűnnek ideglenesen parkolási lehetőségek. Mintegy 50 férőhelyes parkolóhely kerül kialakításra, így azt remélem, hogy az autósok meg fogják tudni találni a megfelelő parkolóhelyet. Mi legalábbis teljes mértékben ezzel leszünk.
3: Jelentős tárgyi leletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus a Megafon érdeklődésére elmondta, a tárgyi emlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Szolnoki Tamást, a salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum régész főmuzeológusát hallják.
6: A kiállítás az nem lehet viszont teljes, hiszen enélkül, hogy lássuk a várat és környezetét, Saktimor fotói, illetve felvételei azok, amelyek kiegészítik itt az egész arculatot, és hát nagyon szépen tükrözi egyébként a városnak az elhelyezkedése, kialakítása, az őt körülvevő környezetet, különösen Salgót. Ha valaki 60 felől érkezik a városba, rögtön az első látvány az Salgóvár lesz, és hát ez az, ami meghatározza egyébként a várost is, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez tényleg egy kicsit részletesebb, színesebb, nagyívűbb képjönyaggal érdemes megmutatni. Ugye a város és a vár kapcsolata az igen régre nyúlik vissza, de hogyha csak a 19-20. Századra gondolunk, számos archív fénykép felvétel is őrzi a várat, illetve környezetét, ezeket is érdemes megnézni.
3: A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadirita rádiónknak elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő, vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Hadiritát, a Nagymarosi Katolikus Ifjúsági Találkozó főszervezőjét hallják.
7: 53 éve kezdődött el valami olyan a Szentlélek műve alapján, ki próbált bennünket összehozni, hogy közösségben legyünk egymással és az Istennel, és hogy legyen egy ilyen lelki megújulás lehetősége a fiataloknak. Az akkori fiatalok, mint például az én szüleim, indították el a Nagymarosi óriási találkozót, és én pedig már beleszülettem, de nem 50 éve, de azért már közel 35 éve benne mozgok, élek és vagyok ennek a szervezésében. Van egy stáb, a stábunk pedig összejön és imádkozik, előre gondolkodik, és ott közösen összetesszük. A kollektív bölcsesség hozza ki mindig a témának az aktualitása, akár a világegyházban, hogyha van valami, ami meghív bennünket, hogy mi is kapcsolódjunk be, de most például a fiatalabbak, a következő generáció, a 20 évesek hozták ezt a nagyon fontos dolgot, mert hogy a fiataloknak nagyon sokszor nincsen tapogató pontjuk, nincsen biztos helyzetük a világban.
3: Vác alsóvárosi részét érintő három problémára hívta fel a rendőrkapitány figyelmét a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen Ferry Ancsics László. A körzet képviselői elsőként a Rádi utat, valamint a 2-es főút művelődési központ és Diadal tér közötti szakaszát említette, ahol főleg hajnalban a teherautósofőrök figyelmen kívül hagyják a súlykorlátozásokat, és ezzel zavarják az ott élőket. Emellett a Csányi László körúti 10 emeletes panelházaknál, illetve a Damjanics utcán az autókban élő hajléktalanok helyzetét említette. Az általuk szétszórt szemét, valamint a parkolóhelyeket és közterületeket elfoglaló roncsautók komoly gondot okoznak az ott élőknek. A képviselő harmadik problémaként a Földvári Károly általános iskolát nevezte meg, ahol az autóval érkező szülők gyakran az utca két oldalán várakoznak. Emiatt reggel 7 és 8 óra között rendszeresen bedugul a környék. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Első helyezést ért el a Dunakeszi Városi Sportegyesület ZBK Kempó szakosztályának versenyzője a Balkán Championship elnevezésű küzdősportviadalon. A szerb fővárosban megrendezett nemzetközi versenyen Kabina Benedek 4 mérkőzésen mind a 4-szer kényszerítéssel győzte le ellenfelét, megszerezve a Balkán bajnoki címet.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek figyelmesen!
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának pózolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UTCU roma informális oktatás alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pimpér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pimpér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. Gőzerővel készül az X-Faktor új évadára Gáspár Laci. A zenész elmondása szerint január óta nagyon komolyan odafigyel az edzésre és a táplálkozásra, és örül, hogy a forgatásra sikerült elérnie a kívánt formát. Mint mondta, a naponta két és fél órás edzésnek mostanra meg is látszik az eredménye.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Ipolyszögön a vasúti átkelőnél, Széchenyben a benzinkúton és Vácon a Kosdi úton is. Vezessenek figyelmesen!
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. május 19-én. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatállyal rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangulag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Hatalmas öröm és felszabadulás tapasztalható az április 12-i választás után Tölgyesi Péter szerint Magyarországon, aki szerint ilyen nagyon rég nem volt a magyar történelemben. Tölgyesi szerint jelenleg 1,2, illetve 1,5 millió szavazója van a Fidesznek, és csupán 1 millió szavazónál Isten király Orbán Viktor. Ezzel sokáig el lehet hajózni, de a késői MDF és az MSZP-re utalva az elemző úgy gondolja, hogy ennek túl sok értelme nincs. Szerinte összecsuklott az Orbán mítosz, és Tölgyesi szerint látszott, hogy az átadás átvételnél a korábbi miniszterek mennyire kisgyerekként vergődnek, miközben Magyar Péter alázta őket. Elfogta Budapesten egy jordániai származású férfit, aki a gyanú szerint hitelkártya csalásokkal óriási összegekkel húzta le a színészt Johnny Deppet. Mint kiderült, a jordániai férfi 2024. januárja és 2025. decembere között 220 millió forintnyi dollárért költött különféle weboldalakon a színész adatait használva. A nyomozók a vásárlásokhoz használt IP címek és e-mailek alapján kiderítették, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat. Találtak egy magyar telefonszámot is, amelyen keresztül végül eljutottak abba az angyalföldi albérletbe, ahol a 27 éves jordániai származású férfi lakott.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 1 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatállyal rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangúlag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlagéletkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Hatalmas öröm és felszabadulás tapasztalható az április 12-i választás után Tölgyesi Péter szerint Magyarországon, ki szerint ilyen nagyon rég nem volt a magyar történelemben. Tölgyesi szerint jelenleg 1,2, illetve 1,5 millió szavazója van a Fidesznek, és csupán 1 millió szavazónál Isten király Orbán Viktor. Ezzel sokáig el lehet hajózni, de a késői MDF és az MSZP-re utalva az elemző úgy gondolja, hogy ennek túl sok értelme nincs. Szerinte összecsuklott az Orbán mítosz, és Tölgyesi szerint látszott, hogy az átadás átvételnél a korábbi miniszterek mennyire kisgyerekként vergődnek, miközben Magyar Péter alázta őket. Elfogta Budapesten egy jordániai származású férfit, aki a gyanú szerint hitelkártya csalásokkal óriási összegekkel húzta le a színészt Johnny Deppet. Mint kiderült, a jordániai férfi 2024. januárja és 2025. decembere között 220 millió forintnyi dollárért költött különféle weboldalakon a színész adatait használva. A nyomozók a vásárlásokhoz használt IP címek és e-mailek alapján kiderítették, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat. Találtak egy magyar telefonszámot is, amelyen keresztül végül eljutottak abba az angyalföldi albérletbe, ahol a 27 éves jordániai származású férfi lakott.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: percek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.
2: Jó

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Rausz Ferenc Nobel-díjas fizikus hétfőn nyílt levélben fordult Magyar Péter miniszterelnökhöz, miután a Tisza kormány pénteken bejelentette, hogy felbontja az Élvonal alapítvánnyal kötött 261,7 milliárd forintos szerződést, és visszakéri a már kifizetett 22,4 milliárd forintot. A kormányfői bejelentést követően azonnali hatálya rendkívüli egyeztetés zajlott le az Élvonal alapítvány kuratóriumában. A testület tagjai egyhangulag fogadtak el egy Magyar Péternek címzett hivatalos levelet. A levélben kiemelték, szeretnének párbeszédet kezdeményezni a miniszterelnökkel, valamint a tehetséggondozás Magyarország nemzeti és társadalmi érdeke. Közlésük szerint az alapítvány legalább 25 nemzetközileg elismert világszínvonalú kutató, valamint mintegy 50 kiemelkedően tehetséges, gyorsan fejlődő fiatal kutató számára hozna létre nemzetközi mércével is versenyképes kutatási környezetet, miközben egy országos tehetséggondozási rendszert is kiépítenének. Tovább csökkent az olcsóbb autók aránya használt autópiacon, a 2,5 millió forint alatti hirdetések részesedése egy év alatt 5%-kal 35,6%-ra esett vissza, közölte a használt autók forgalmazásával foglalkozó egyik hazai portál. A 2,5 és 10 millió forint közötti kategóriák súlya tovább nőtt, a kínálati átlagár pedig 5,5 millió forintra emelkedett. Az elektromos autók újra a legdrágább hajtásláncá váltak, 11,5 millió forintos átlagárral, miközben a legnépszerűbb modellek átlag életkora tovább csökkent. Tovább erősödött a 2,5 és 5 millió forint közötti középkategóriás autók aránya 2,4%-kal, az 5 és 10 millió forintos szegmensé pedig 2,7%-kal nőtt éves összevetésben. A 10 millió forint feletti autók aránya érdemben nem változott. Éves összevetésben legnagyobb mértékben a hibrid meghajtású autók száma nőtt 32,2%-kal, míg az elektromosoké 2,3%-kal növekedett. Emellett a benzin meghajtásúaké 3,7%-kal és a dízel meghajtású autók száma 4,4%-kal emelkedett. Hatalmas öröm és felszabadulás tapasztalható az április 12-i választás után Tölgyesi Péter szerint Magyarországon, ki szerint ilyen nagyon rég nem volt a magyar történelemben. Tölgyesi szerint jelenleg 1,2, illetve 1,5 millió szavazója van a Fidesznek, és csupán 1 millió szavazónál Isten király Orbán Viktor. Ezzel sokáig el lehet hajózni, de a késői MDF és az MSZP-re utalva az elemző úgy gondolja, hogy ennek túl sok értelme nincs. Szerinte összecsuklott az Orbán mítosz, és Tölgyesi szerint látszott, hogy az átadás átvételnél a korábbi miniszterek mennyire kisgyerekként vergődnek, miközben Magyar Péter alázta őket. Elfogta Budapesten egy jordániai származású férfit, aki a gyanú szerint hitelkártya csalásokkal óriási összegekkel húzta le a színészt Johnny Deppet. Mint kiderült, a jordániai férfi 2024. januárja és 2025. decembere között 220 millió forintnyi dollárért költött különféle weboldalakon a színész adatait használva. A nyomozók a vásárlásokhoz használt IP címek és e-mailek alapján kiderítették, hogy a tettes Magyarországról követte el a csalásokat. Találtak egy magyar telefonszámot is, amelyen keresztül végül eljutottak abba az angyalföldi albérletbe, ahol a 27 éves jordániai származású férfi lakott.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.